0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatya az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádnot elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait. A győri járási ügyészség 2 év letöltendő fogházbüntetést és 4 év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Macco a Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

Benz, Benz, Benz, Benz, Benz, Benz, Benz, Edge Cash.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
3: A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádnot elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait. A győri járási ügyészség 2 év letöltendő fogházbüntetést és 4 év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Makoa Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: emlékeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg újra.
1: Megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 8-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Nyerges Andreát, a Nógrád vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara projektvezetőjét hallják.
4: Ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban. Van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, és ezt az adatlapot kell kitölteni, 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak.
2: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első 3 helyezettjét is kihirdeti. Csukán és Szerémi Andrea szervezőt hallják.
5: Háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg. Széchenyben ilyet szeretnénk szakmai zsűri előtt, és valóságosan hagyj mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat. És Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a művelődési házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze, Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, a zeneszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá. Így született meg, és hát a tegnapi naptól már én él a versenynek a honlapja is.
2: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. 2 év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. Bíró Györgyöt, a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnökét hallják.
6: Tavasszal pályáztunk 36-szor. 29-szer
0: dicséretesen teljesítettük azt, hogy ingyen és bérmentve táborokat csinálunk a gyerekeknek. Saját időnkből, saját pénzünket adjuk hozzá, mert mi pályázunk hozzá. A pályázaton kívül nekünk még szponzori díj kell, majdnem annyi, mint a tábor, hogy ezt megvalósítsuk. Ezt mi megtesszük, és adjuk a szabadidőnket és a szakmánkat. Megnyertük a pályázatot, de sajnos úgy nyertük meg, hogy nyáron már nem tudjuk megcsinálni, mert amikor testület döntött, akkor már május vége volt, és már nem lehet. Ez iskola véget ért. 8. hó, 9-én megkaptam azt a levelet a kormánytól, hogy az alapítványunknak véget ért a mandátuma.

0: Mester uraknak nem csak mint a polgármester urak, hanem mint a kuratóriumunknak a tagjai is, akik ugye egy hajóban evezünk, kéne eveznünk. Nem kaptunk levelet. Két éve nem kaptam sem egyiktől, sem másiktól. A levél odaért. Úgy gondolom, ez nem csak számomra méltatlan, hanem mint alapítvány elnökétől, hanem mint Váci polgártól sem.
1: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon.
2: Több mint 1,5 tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett freestyle feeder kupán. Az A szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik ért el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg most példánnyal érdemelte ki a külön díjat.
3: Időjárás.
2: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
3: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
3: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 8-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Nyerges Andreát, a Nógrád vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara projektvezetőjét hallják.
4: Ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban. Van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, és ezt az adatlapot kell kitölteni, 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak.
2: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első 3 helyezettjét is kihirdeti. Csukán és Szerémi Andrea szervezőt hallják.
5: Háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg. Széchenyben ilyet szeretnénk szakmai zsűri előtt, és valóságosan hagy mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat. És Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a művelési házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, a zeneszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá. Így született meg, és hát a tegnapi naptól már él a versenynek a honlapja is.
2: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. 2 év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. Bíró Györgyöt a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnökét hallják.
0: Tavasszal pályáztunk 36-szor. 29-szer dicséretesen teljesítettük azt, hogy ingyen és bérmentve táborokat csinálunk a gyerekeknek. Saját időnkből, saját pénzünket adjuk hozzá, mert mi pályázunk hozzá. A pályázaton kívül nekünk még szponzori díj kell, majdnem annyi, mint a tábor, hogy ezt megvalósítsuk. Ezt mi megtesszük, és adjuk a szabadidőnket és a szakmánkat. Megnyertük a pályázatot, de sajnos úgy nyertük meg, hogy nyáron már nem tudjuk megcsinálni, mert amikor testület döntött, akkor már május vége volt, és már nem lehet. Ez iskola véget ért. 8. hó, 9-én megkaptam azt a levelet a kormánytól, hogy az alapítványunknak véget ért a mandátuma. Ezt jeleztem a jegyzőasszonynak, és kértem, hogy mint az önkormányzat alapítványának a fenntartója, alapítója, kezdje el azt a folyamatot, hogy újra alakítsák a tisztségeket, újra osszák a tisztségeket, és folytassuk ezt a dolgot. Nem gondoltam, hogy nyilván nem tudom ősszel megcsinálni, amikor a harmadik hónapja tartott a programnak, vagyis a tisztségviselő kijelölése, különböző

0: Közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markolókanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. Több mint 1,5 tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett freestyle feeder kupán. Az A-szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B-szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C-szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik érte el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg-os most példánnyal érdemelte ki a külön díjat.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
2: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Hú, mekkora taps! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok megafonisták, kellemes ébredést kívánok mindenkinek, itt vagyunk, meg vagyunk, neki megyünk ennek a mai szerdának a mikrofonnál, Olicek Ádámot halljátok, és egészen 10 óráig itt vagyunk, mégpedig Karvas Anyival.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes ébredezést, vagy régen mondtuk már azt, hogy pálinkás jó reggelt. Július 8-a szerda reggel van, névnaposok az Ellák, aztán az Edgár, Annaliza, gyönyörű név, Arnolda, Csatár, Eperke, Karsa és Kelly. Hát sok boldogságot nekik, valamint a Szabellák is a mai napon ünnepelnek, a Teri, Zsóka, és többet nem is találok, úgyhogy sok boldogságot a névnaposoknak, na meg persze a születésnaposoknak is. A magyar Wikipédia napja van a mai napon, 23 éve ezt ünnepeljük. Szoktam használni, nem tagadom, bevallom férfiasan. Remélem mindenki jókedvű, jól aludt, jól ébredt és kipihente magát, és hát reméljük, hogy készen álltok velünk rádiózni ma is, egészen 10 óráig. Ádám már is mondja, hogy milyen témákkal foglalkozunk.
4: Igen, egyrészt lesz egy vendégünk Bíró Anna, aki ugye Herman Otto Intézeti vidékfejlesztési szakértője, és vele arról beszélgetünk, hogy javában zajlik ugye a nyitott porta napok előkészítése. Ez egy országos program, ennek Nógrád vármegyei helyszíne, állomása soha nem volt még. Az idén lesz majd az október elején. Ennek a lényeg az ugye, hogy beengednek minket majd a gazdák, és akkor a vendégül fognak minket látni, bemutatják a gazdaságot, és ugye erre azért rá kell kérdezkedni.

0: és akár hogyan, mert olyan komoly szakmai felkészülés kell a gazdák részéről. Úgyhogy hogy áll most a felkészülés, erről beszélgetünk majd Bíró Annával, és hát gyerekek, bocsi, hogy én lepattattam erről, de azért igen, most a sorsom még azért egy kicsit hányattatott, úgyhogy én most értesültem róla nem is olyan régen, hogy akkor azt tudtam, hogy lesz Shrek 5, de ugye azt nem, hogy nem Gesztesi Károly lesz a, mármint úgy értve, hogy tudtam, hogy nem, de ugye tudtam, hogy ki.
1: Persze.
0: És ugye még kiderült, Szabó Győző az, aki a Shrek-et szinkronizálta.
1: Én is az elmúlt napokban láttam.
0: Igen, úgyhogy beszélgetünk erről majd, mert a sokáig egy kérdéses volt, hogy kinek a hangján szólaljon meg, és ugye előjött az is, ugye, hogy AI-jal megcsinálják ugye Gesztesi Károlynak a hangját.
1: Igen, ezt is hallottam, és én ezen nagyon fel voltam háborodva.
0: Na beszélgetünk erről, mert ezért egy érdekes kérdés lesz ez. Hallván majd, tudván azt, hogy milyen lett most Szabó Győző Shrekként. Úgyhogy így állunk össze, meg persze jönnek a rovatok is. Maradjatok velünk egészen 10-ig.

0: A Depeche Mode-dal foglalkozunk ebben a pár percben most, ebből le is lőttem a poént. Jó, kedves hallgatók, még pedig azért, mert a mai napon született meg a Depeche billentyűs Andy Fletcher, aki egyébként már egy pár éve nincsen közöttünk, és ha már így jött, akkor hozok egy kis érdekességet a Personal Jesus című nótáról, jó? Ha már ugye 90-es évek van, és szerde van.
1: Jó, Dani, szeretem.
0: Úgyhogy belehallgatunk, és akkor elmondok róla ezt, és azt.

Ugye az ember azt gondolná, hogyha benne van a szó a dalban Jesus, akkor az valószínűleg vallási sztori lesz, de nem. Sokan azt hitték, hogy a dal ugye Jézusról szól, meg a vallásról, de ugye Martin Gore szerint ugye egészen más az ötlet, ugye Elvis and Me című könyv, Elvis és én című könyv adta az ikletet, amelyben ugye Priscilla Presley arról írt, hogy Elvis Presley mennyire meghatározó szinteni isteni szerepet töltött be az életébe, és akkor Gore szerint ugye a dal az arról szól, amikor valakit annyira idealizálunk, annyira imádunk, annyira istenítünk, hogy ő lesz már a mi saját személyes Jézusunk, your own personal Jesus. Tehát gyakorlatilag erről szól az egész történet, és zseniális reklámkampányal vezették fel a sztorit, mert hogy a kislemez megjelenése előtt a brit újságok apró hirdetései között csupán ennyi állt, your own personal Jesus. Mellette volt egy telefonszám megadva, amelyet, hogyha felhívtál, Karbasanyi, akkor megszólalt a dalnak egy részlet, és ezt meg lehetett hallgatni. Tehát, hogy ilyen volt a marketing fogás, hogy tudod, nézed, amit mondja, lapozgat az újságot, és akkor your own personal Jesus, és akkor mit tudom én, 0041, ezért ott a telefonszám. Fölhívod, és így belaggatsz ebbe. Szerintem zseni. Zseni. Ezt akkor így megcsinálni hihetetlen egyébként. Na, igen, ugye egy pici hangzás változás volt, mert ugye eddig a főként szinti sztoriból, hogy átmentünk most például ennél is egy ilyen riffes sztorival, és ez egy pici stílusváltást is volt a zenekar számára. Ami az érdekes... Amit hallotok, az nem dobgép, hanem ugye a felvételen emberek repülőszállító ládákon ugráltak és dobbantottak, és ezt rögzítették, és ez volt gyakorlatilag beépítve a nótába.

Nagyon sokan feldolgozták a nótát. Az egyik legismertebb az Johnny Cash. Ő 2002-ben nyúlt a Depeche slágeréhez, és ugye lassú, ilyen gospelesebb lett. Aztán Marilyn Manson is rákapott, ő 2004-ben, csak hogy kettőt kiemeljek, ő meg ilyen industrial metal rock, ilyen darkosban dolgozta fel az egészet. Úgyhogy látszik, hogy jó nóta, mert hogy sokan hozzányúltak. Úgyhogy tessék ma Depest hallgatni, ez a nóta is nagyon-nagyon klassz, meg ugye itt a Violator lemez is nagyon jó, úgyhogy tessék ma Depest hallgatni.

0: Itt is vagyunk, zakatolunk is tovább, és akkor megnézzük, hogy július 3-a mit tartogat a számunkra. Jó? Van egy csomó születésnaposunk, Sanyika.
1: Na, én annak mindig örülök.
0: Tudom. Na, majd abban megszületik Dr. John Stis Pemberton.
1: Hú, ez nekem nem mond itt semmit.
0: Amerikai gyógyszerész. Biztos, hogy itt áll olyan italt, amelyet ő talált fel annó.
1: Na, melyik volt az?
0: Na, mit gondolsz? 1831-ben születik. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben.
1: Aha, persze, hogy ittem, hogy na, szirup. Tudtam, hogy a szirup. Esküszöm.
0: De, miről beszélsz?
1: Hát, hogy valami olyan szirup, ami...
0: Nem szirup, egy olyan dolog, itt kóláról beszélek, ember, a kóláról. Tehát, ja, hogy a szirup a kólának a szirupját, ugye fejfájás vagy gyomorpanaszok ellen készítették el, ja, titkos recept hát, alapján. Vagy. És a kóladium mellett, ugye volt kokain is benne, de azt 1906-ban betiltották, úgyhogy koffeinnel helyettesítették a kólát. Úgyhogy ő volt az Dr. John Stis Pemberton, kóla. Jó? Ennyi. Kész.
1: Meg kell jegyezni.
0: Így van, Jean de la Fontaine, francia író és költő, ugye állatmeséket. A holló meg a róka, tücsök és a hangya, ugye ezek a tanúságos állatmesék, a la Fontaine állatmesék. Ő is a mai napon születik, Sanyika. Aztán megyünk tovább, mert ma kikiáltják 1796-ban az első amerikai útlevelet. Például megszületik Ferdinand Zeppelin, aki megalapította Led Zeppelin című, vagyis nevű zenekart. Egyébként meg nem. Megszületik Rockefeller, amerikai olajmágnás, milliárdos. Koncz Gábor ma 88 éves, Kossuth és Jászai Maridéja színész rendező, az MTA-nak a tagja, és ugye itt a laudációt, vagy a méltatást, vagy a székfoglalót, azt egyébként nem más, mint Varga Bíró Tamás mondta neki, olvasta fel egy pár nappal ezelőtt, csak ott tudjátok. És Szakcsi Lakatos Béla is beszületett, Kossuth Díjas jazz zenész. Na, hát ekkora társaságot hoztam neked össze, Sanyika.
1: Köszönöm. Nagyon-nagyon-nagyon jól összeszedted. Jól van. És nagyon színes volt a paletta, sokrétű, úgyhogy megérte felkelnem.
0: Na, megyünk is tovább, mert hogy egy régi nógátot boncolunk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1949-ben maradunk, tegnaphoz képest, tehát nem megyünk se előre, se hátra, és hát, hogy hogyan terjesztették a Szabad Nógrád című napi lapot, azért ez egy borzasztóan érdekes cikkecske, az, ami erről egyébként árulkodik. Balassagyarmat elhúrította Rimóctól a vándorzászlót, pont, ez a címe, a Szabad Nógrád előfizetőgyűjtő kampánya lezárult, még pontos képet nem látunk, de az eddigi eredmény 5000 előfizető. A Balassagyarmat előfizetők jó munkát végeztek, lehetővé tették, hogy Balassagyarmat dolgozóinak is ismét igen nagy százaléka kapja készhez lapunkat. Népnevelőink ismét bebizonyították, hogy a párt utasi, nem tudom mi ott az van már ott mosódva, maradéktalanul képesek végre, ha utasításra, gondolom, végrehajtani. Ezzel ismét 5000-rel több olvasót hoztak közelebb pártunkhoz, Balassagyarmat dolgozói pedig a lap olvasó táborához való csatlakozással hitet tettek a sajtó szükségessége mellett. Na hát, mit szól ez, Gere József? Jó reggel, szia Józsi!
3: Jó reggel, szervusztok!
0: Csodás, hát, csodás ez is,
3: hát
0: ez a cikk.
3: Nagyon jó volt ez a felolvasás, tényleg. Hát ugye szinte ömlött belőle a korabeli párt propaganda, illetve a néphűhítés. Szaladjunk végig a megyei lapok történetén 45 után. Ugye 1947-ben indult a Nógrádi újság című megyei lap, ugye ezek mind napilapok voltak.
0: Igen.
3: Aztán 1948-ban volt egy váltás, akkor jelent meg a Szabad Nógrád.
0: Ugye ebből idéztem most én.
3: 10 000 példányban jelennek.
0: Képzeljétek
3: el. Nógrád megyében, a kis lakosságú megyében 10 000 példány. Később országos terjesztésű napilapok nem jelentek meg ebbe a példányszámba. Hát ugye ez nagyon egyszerű volt, mint ahogy itt a cikk is szól, hát volt ilyen előfizetés akció. Tehát mindenhol mindenkinek elő kellett fizetni, a városi községi tanácsoknak több példányba is, a vállalatoknak is több példányba, tehát így szépen ment a példányszámba, aztán a lakosság meg arra használta, amire éppen kedve volt. volt, aki szerintem el se olvasta, de előfizettek rá. No, ez a Szabad Nógrád, ez kitartott 1956-ig, amikor aztán ugye volt a átmeneti címerpajzos kiadás.
0: Igen.
3: És 56. november 22-én jelenik meg a Nógrád újra, akkor Nógrád címen, és ugye a akkor megalakult Magyar Szocialista Munkáspárt, az MSZP, illetve a Nógrád megyei tanács jegyezte a lapot. És hát ez az alap a nógrádi nyomtatott sajtót, vagy ez volt a nógrádi megyei nyomtatott sajtó, 964-ben váltottak nevet, akkor csak Nógrád lett, tehát a nógrádi népkusságból Nógrád, és akkor kapta a címébe azt a jellegzetes kövér betűtípust, ami jellemző lett aztán korábbi időkre, míg ahogy a Nógrád Volán is logót csinált, ezt a csigát, Volán csigá alkalmazta, de ezt a kövér Nógrád felirat volt a nyilon. Na hát teltek az idők, és akkor 1990-ben elértünk, és hát ugye már akkor hol volt MSZNP, hát más volt a neve, a Nógrád megyei tanács is már múlt idő volt, és valamilyen oknál fogva nem tudni, hogy milyen indítatás, az Axel Springer nevű nyugati cég felvásárolta az összes megyei lapot.
0: Aha.
3: És 1990-től új Nógrád néven jelent meg, illetve ami az érdekesség, hogy beszínesedett az újság. Tehát az eddigi fekete-fehér nyomat az színes lett. Nem sokáig volt új Nógrád, 93-ban Nógrád megyei hírlap névre változott a megyei lapnak a címe. Változott többször is a kiadó, és hát ugye 2026. július 1-e a nagy változás, mert megyénkben ugye ettől kezdve nyomtatott napilap nem fog megjelenni, csak online kiadásban, mert a kiadó nem tudja finanszírozni tovább a napi, meg egyáltalán nyomtatott kiadást. Tehát valószínűleg egy történet lezárult a sajtó terén a megyében.
0: Igen.
3: Valószínűleg nem lesz már nyomtatott Nógrád megyei napilap, én úgy gondolom.
0: Én is úgy érzem egyébként, Józsi, úgyhogy köszi. Egy pár nap múlva megint folytatjuk. Jó?
3: Rendben.
0: Köszönöm, szia, mi pedig a dalokkal megyünk tovább, és jönnek a hetes hírek, maradjatok velünk!

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
9: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
8: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik, mondják.
9: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
8: Kész vagy hőssé válni?
9: Mentsük meg a világot.
10: Vajana.
8: Mi az? A fogam közé ment valami?
11: Júliusban a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
13: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
10: Időjárás.
13: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható, elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
13: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.
12: A hetes hírek után köszöntünk minden hallgatót, jó reggelt kívánunk nektek, Salgó Tarjántól egészen a Megyeri Hídig ütve a felvidékieknek, meg a dunakanyariaknak is, az M2 meg óvatosan. Sanikám, jó reggelt neked is újra, hello!
14: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Július 8-a szerda reggel van, én csak jó utat tudok kívánni, meg jó kedvet, vidámságot, na meg persze jó munkát, a nyaralóknak pedig jó nyaralást és jó hallgatózást velünk, itt a 95.7-en és a 91.9-en jönnek a megaslágerek, és már is érkezik az első témánk. Hey!

0: Itt is vagyunk tehát, ahogy mondta Sanyika, bizony kezdjük az első témánkkal ebben az órában, és hát bocsi, mert én nem maradtam róla, de erről beszélnünk kell. Jelenleg most egyébként ilyen állatlan állapok uralkodnak otthon, úgyhogy nem nagyon tudom követni itt a különféle olyan eseményeket, amiket követnem kell, de e mellett nem megyünk el szó nélkül, mert hogy ugye azt tudtam, hogy lesz a Shreknek az ötödik része, de azt nem tudtam, hogy már a magyar előzetes is felpattant egy pár nappal ezelőtt, és hát mint kiderült, ugye nem, tehát nem AI-hoz nyúltak ugye Gesztesi Károly a kapcsolatban, erről is beszélünk majd, hanem Szabó Győző lett a Shrek hangja az ötödik részben, amelyet egyébként majd jövőre júliusban fognak bemutatni a mozik.
1: Szabó első Győző... gondolatként neked, na, nyilván ismered Szabó Győző hangját is, nem egy filmben hallhattad, nem egyszer szerepben, és stb.
0: Igen.
1: Neked így

0: tehát szerinted jó választás?
1: Mindjárt meghallgatjuk egyébként. Jó. Itt szerintem bármelyik választás rossz. Az lehet, mert hogy ugye, igen, tehát ugye volt még a Radics Peti, aki ugye egy ilyen ismert ilyen paródia videókat készít az interneten, és egy digitális tartalomgyártó. Még egy pár évvel ezelőtt is fölröppent az, hogy Peti lesz az, aki fogja szinkronizálni ezt. Én egyébként szoktam a tartalmait követni, nagyon szeretem Radics Petit. De korábban is, meg akkor is, meg most is egyébként azt mondta, hogy nem, mert hogy nem szeretné. Ugye neki voltak ilyen paródiái, és akkor gyakorlatilag ott nagyon jól hozta szinte már Gesztesinek a hangját.
0: De nem
1: szerette volna, és ugye most egyébként neki támadtak a kommentelők ennek a történetnek. Szabó Győző ugye azt mondta, hogy nagyon szűkszavúan, hogy lélek és ember próbáló feladat, Karcsi után már csak megszólalni is, és büszke arra, hogy jó barátként ő viheti tovább az örökségét. Tehát, hogy ennyit mondott, hát többet, jó,
0: mit
1: többet
0: mondja,
1: nem.
0: Mit
1: egyébként igen, persze, és ugye sokáig kérdéses volt ugye, hogy ha Gesztesek a halála után, hogy kinek a hangján szólaltatják meg ugye az Ogrének az Ogrét. Ugye a Radics Peti mellett nagyon sokan voltak, és ugye itt akkor úgy tűnik, hogy Szabó Győző volt az, aki a címszereplőt fogja ugye szinkronizálni, és ugye az AI is felvetődött korábban, mint lehetőség. Tehát,
0: hogy én erre emlékszem is, ez nagyon kiborultam.
1: Erről beszélünk majd, hogy miért, mert hogy nekem az a halálom, hogyha mondjuk megnézem a 48 óra című filmet, és tudom benne, hogy akkor ki a szinkronja Nick Nolte-nak, meg ki Eddie Murphy-nek, és hogy van leszinkronizálva, meg lefordítva, és a káromkodások hogy vannak. És
0: van benne két mondat, ami tetszik, de azt nem mondom el.
1: Azt nem mondd el.
0: Neked elmondom, mert adásban nem rádiókompatibilis.
1: Jó, tehát hogy, és utána meg újra szinkronizálják, és nem ugyanaz, nekem ez a halálom. Akár a Csillagok háborújában, hogy más szinkron hangon szólalt meg a Darth Vader, vagy te értitek, nekem halálom az, hogy újra szinkronizálom valami, és ugye most én is végignéztem minden négy Shrek-et, nyilván nekem mindig az első a klasszikus, de a többi az szintén nézhető, és akkor most megszólal Szabó Győző, meglátjuk, és akkor beszélünk erről, hogy akkor lehetette volna az AI, vagy hogy milyen morális kérdéseket vet fel, és be lehet ezeket áldozni, erről beszélgetünk mindjárt egy kicsit, és várjuk persze a véleményeket is.

0: Jó rádiózást mindenkinek, és akkor hallgassuk is meg ezt a másfél perces előzetest. Jó, mert hogy Szabó Győző hangján szólal meg Shrek az ötödik részben, mint kiderült. Nyilván nagyon-nagyon furó, ez még idegen lesz mindenkinek. Lehet, hogy már valaki rég végig pörgette, bocsánat, nekem csak most jön le, de erről beszélünk egy picit, mert engem tényleg egy izgat, úgyhogy meghallgatjuk, és aztán átbeszéljük azt, hogy ez most mi van.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fertelmes ogre és egy téveszmész szamár, akik felkerekedtek, hogy felkutassák még sokkal túlabb az Operencián varázslatos városát.
2: Atya, összejön! Most tényleg összejön! Tudod, ez mit jelent? Kikerázom magam, dedikázom a bickót meg a hackót, gyúrok gyomorra és pumpálok pöccset opettára!
3: Nem, szó sincs róla!
2: Szóval azt mondod, hogy Shrek és szamár felkerekedik!
3: Nehogy kimond!
2: A két elszánt barát!
3: Erről nincs szó!
2: Egy fergeteges!
3: Szamár!
2: Nagyváros!
4: Hogy nem sül le a bőr a falpofámról!
2: Kalandban!
5: Randiznál egy hóember?
4: Shrek, igyekez!
3: De tényleg nem visz magaddal, igaz?
2: Isten útja, hogy nem!
6: Egy év múlva!
2: Shrek és szamár, a két elszánt barát! Egy fergeteges nagyvárosi kalandban! Ó, oh, ez nem jön be!
7: Egyébként azt kell, hogy mondjam...
0: Várjál, még tart. There was something in everything about you. Ja, mondjuk az ének az nincsen le.
3: Szamár!
0: De most van vége. Igen. Na, mit gondolsz, amikor talán kezdjük akkor a te véleményedet, mert neked egyébként a hangok sokkal fontosabbak, mint ugye nekünk.
7: Igen, egyébként azt kell, hogy mondjam, most kellemesen csalódtam, mert első gondolatként azt mondtam, hogy Jézusom, Úristen, ez biztos borzasztó lesz, és ez nekem nem fog tetszeni. Azt kell, hogy mondjam, úgy játszik a hangjával Szabó Győző, hogy nekem úgy élethű és elfogadható, messze menőkig támogatom, nagyon-nagyon jót hozott ki belőle, pedig mondom, még mielőtt nem hallottam, azt mondtam volna, nyilván ismerem a Győző hangját, ugye rádióból is, mert volt rádiós műsorvezető is sokáig, stb. Meg találkoztam is vele, de egyébként borzasztó. Szóval én találkoztam Attilával is, szóval.
0: Milyen Attilával?
7: Megszakad a szívem. Hát az igazi Shrekkel.
0: Ja, igazi Shrekkel? Ki az igazi Shrek?
7: Hát ha Attila nem jut most eszembe a neve, mondjad már a vagy nem Attila, Gesztesi.
0: Azért mondom, mi Attilával beszélsz, mondom.
7: Gesztesivel is találkoztam, és nekem az felejtetetlen az az érzés, hogy tényleg, hogy ő milyen ő egyéniség, milyen, de azt kell mondjam, tényleg Győző, szerintem ezt remekül megoldotta, ezt a feladatot.
0: Én nem tudom még, én vagyok még annyira lelkes.
7: Nem, én sem, de
0: ebből a másfél percből, de
7: jobbat kihozta belőle.
0: Ugye itt az volt a kérdés, hogy hát nyilvánvalóan, igen, nyilvánvalóan most vagy azt csinálod, hogy keresel minél a Gesztesi Károly orgánumához hasonló orgánummal rendelkező színészt, vagy pedig egyszerűen ezt elengeded.
7: Van és, szerinted?
0: És nincs. Biztos, hogy nincs. Aradis Peti volt az, aki nagyon jól tudta ezt a hangszínt hozni, és hogy ő jó lehetett volna. Tehát nagyon sok rajongója Péternek azt mondta, hogy hát a Peti legyen az, aki ezt tovább viszi, mert hogy roppant volt hasonló. Tehát, hogy van egy olyan orgánumot keresel, ami nem a skálának a másik végén van, és akkor elengedik azt, hogy akkor legyen ez Gesztes is, vagy nem. És ugye a másik kérdés, ami még volt, és azért egy érdekes kérdés vett fel az, hogy akkor az AI-jal. Tehát ugye a hangbank, megvannak ugye a vizék, és akkor megcsinálják belőle.
7: De az
0: belőle.
7: Nem hiteles, az nem jó, ezt felejtsétek már el, és felejtsük el, könyörgöm az AI-jal. Az semmi, az egy nulla, az a mesterséges, előre megszerkesztett.
0: Hát de hiányzik Gesztesi Károlynak a hangja a Shrekből, érted?
7: Hallgasd vissza más régebbi előadásait.
0: Nem ez előadás érdekel engem, hanem az, hogy ha ebbe ülök és megnézem a Shrekket, akkor az Gesztesi Károly legyen. Érted? Nem. Kész, ennyi. És hogyha meg tudják úgy csinálni, mi van akkor, de mi van abban a kivetni való, hogyha mondjuk van egy olyan technológia, amivel meg lehet azt csinálni, mert hogy akkor az ő hangja még ott legyen Shrekben. Tudod, hogy is persze.
7: attól hát tudod. Hogy a hiteltem, még úristen, te bele sem ennek gondolja.
0: De mi az a hiteltelen?
7: Mert hiteltelen, mert az, az nem ő, az nem, nem a valóság tükrözi, az nem a valóság alap. Az, jó. Az nulla, az egy ilyen de generált valami.
0: De egy ilyen öt részes szériánál egyszerűen, tehát nem tudsz mást elképzelni. És nem lehetne azt csinálni, hogy akkor nem, bevállalod?
7: Nem, akkor ne csináljanak.
0: Tehát mondjuk Jokinak a hangja is érted, hogy akkor közben átváltozik, és tök más szinkron színész fogja csinálni. Azért, csak gondolj bele mondjuk ebbe, hogy másnak mondjuk, vagy Kalambó, nem Szabó Gyula nevű hangjával szólal meg mondjuk a következő részben.
7: Volt is ilyen, hogy Kalambónál más lett a szinkron hang, és olyan érdekes volt, hogy nekem élvezhetetlen volt, mert nekem nagyon fontos, de azt mondta a volt feleségem, aki a Tündi, ugye, aki látó, hogy őt is baromira zavarta.
0: Hát akkor miről beszélünk? Szeretne. Akkor nem lehetne azt csinálni, hogy akkor tényleg akár család is hozzájárult, tisztelettel használják a hangját, akkor egy szép emléket állítunk Gesztesi Károlynak, érted, azzal, hogy nem engedjük el őt úgy, hogy egyszerűen ragaszkodunk ahhoz. Miért? Ragaszkodunk ahhoz, hát ő Shrek, hát ő a magyar Shrek, hát meghalt. Te mondtad.
7: Nincs többé, meghalt, el kell fogadni, ez, ne idézzük már őt vissza, hagyjuk szegénykémet az örök álmok országába. Hagyjuk, nincs rá szükség. Addig jó volt, addig tudta hozni azt az egyéniséget, azt a karaktert, vége, el kell fogadni, ahogy az életben nehéz megérteni szegényként, vagy nem is tudom, 50 akárhány évesen ugye infarktusban meghalt.
0: Ezt tudod milyen? Mint amikor a Queen-től igen, tehát ugye a Made in Heaven
7: az is egy erőltetett összetették. Dolog a Queen, vagy például, bocsánat, itt van például a Republic, ugye?
0: Igen.
7: Meghalt cipő. Igen? És akkor voltunk színházi előadás, hogy újraéled a Republic, meg mit tudom, nem jut eszembe, milyen Csabának hívják a srácot.
0: A Boros Csabi, a basszteres.
7: Boros Csabi énekes, de nagyon aranyos, tünemény, neki is van egy fogyatékossággal élő gyereke, meg mit tudom, beszélgettem is vele, és nem olyan. Nem az.
0: Mi? De össze-vissza nem, beszélsz, nem, ember.
7: Nem működik, nem jó.
0: Hát de itt nem erről.
7: A dalokat
0: akkor Szabó Győző sem működik, mert nem jó.
7: Nem a legjobb.
0: Hát
7: nem
0: itt
7: jó.
0: Arról beszélünk, hogy akkor innentől kezdve arról beszélünk, hogy hogyan nyúlhatsz hozzá mondjuk egy adott színésznek, vagy egy zenésznek, nem tudom én a zenésznél nem, tehát zenésznél nem, mert ugye azért ez más eset, de mondjuk az belefér, ha mondjuk nem tudom én a Love of My Life című dalt, hogy Brian May ugye szokta hozni a koncerteken, és akkor ugye innentől kezdve a dal felétől Freddie Mercury énekel. És hogy összenéznek, ugye, mint hogyha ott lenne a kivetítőn, és hogy tényleg rendesen meg van csinálva, ez mondjuk belefér?
7: Hát igen, belefér, ez csak egy nyilván egy bevágás, meg tudod te is, hogy bevágás az egész.
0: Oké, bevágás az egész, de hát érted, mire gondolok, tehát hogy ha egy régi karakter így megőrizhető, most visszatérve a szinkron meg Gesztesire, a megszokott hangján szerintem a nézők is sokkal jobban járnak, tehát az, hogy ne lehessen visszaélni vele, az oké, legyen szabályzott, és ettől te egy jobb szinkron élmény fogsz kapni, tehát a technológiai fejlődés szerint ezt el kell fogadni, és kész. Ennyi. Ha a család hozzájárul, tisztelettel használják a hangját neki, akkor szerintem ez szép emléke erre továbbra is, hogy még mindig a karcsit akarják, érted, hallani. Hát ennél kell több rajongás.
7: Claudia is fel volt háborodva egyébként ezen az egészen.
0: Tudom, azért mondom, hogyha mondjuk van családi beleegyezés, érted, erre gondolok. Így, tehát mondom, ezek az újra szinkronizált, tehát hogyha nem Dörner György szinkronizálná, nem tudom én, valamelyik, na mindegy, hagyjuk. De igen, hogy
7: nehéz, nem. Kényes téma ez, lássuk be azért.
0: Hát igen, közben ez egy-két hallgatói hozzászólás is, sőt, még azt mondom, fogunk majd csemegézni. Valaki egyébként abszolút egy ilyen kiengyensúlyozott sztorit mond, vagy szól hozzá. Értem az érzelmi oldalát is, meg a technológia fejlődést is, de jó lenne szigorú szabályok mellett ezt használni. Hát én is ezt mondom. Ha a színész még életében hozzájárult volna ehhez, az más helyzet lenne, mint utólag dönteni róla. Na ez még egy érdekes felvetés, köszi Gábor, hogy írtál nekünk. Akkor mi lenne? hogyha most a Shrek ötödik része, ugye ezt is a Károly hangján szólalna meg, AI-jal, tehát nem ő lenne az, de akkor úgy, hogy előtte Gesztesi azt mondta, hogy fel lehet használni. Na erről beszélünk még majd mindjárt a dolog után.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénz visszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatya az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
5: Időjárás.
6: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható, elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
1: Közlekedés.
6: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk, és akkor a kérdés az az még, amit feltettünk itt az előbb, hogy ha Gesztesi Károly azt mondta volna, hogy megengedi azt, hogy ha esetleg halála után egy következő Shrek rész lenne, akkor azt az ő hangjával AI-ban meg lehessen csinálni, akkor mi a helyzet?
1: De nyilván ő a Gesztesi Károly azért engedte volna meg, hogy még a családjának gyakorlatilag anyagi juttatás legyen ebből a gyerekeinek. Semmi másért. Őnek aztán oly mindegy. Nem tudom, tehát egy halott ember hangját
0: tehát megidézni. Az belefért volna, hogyha azt mondta volna Gesztesi, hogy oké, nyugodtan lehet ezt. Én meghalok, bármit lehet az én hangomból csinálni, amit persze nyilván adott kereteken belül, és a Shrek 5 akkor Gesztesi hangján szólal meg, de már AI-jal.
1: Nem, nekem akkor se tetszene. Ő meghalt szegény.
0: Oké.
1: Nincs többé. Itt vége, tehát azért nem lehet már egy halott emberről bört lehúzni, már bocsánat, hogy ilyet mondok.
0: Nem bört ennyi lehúzod, bört. Mondjuk, hogy azt mondja, tehát van egy rajongói tábor, akik imádják a Shrekket, mind a négy részt, és egyszerűen nem tudják azt elképzelni, hogy ne Gesztesi Károly hangján szólaljon meg a folytatás. És erre azt mondja a Gesztesi, mondjuk, hogy ezt mondta volna, hogy akkor oké, én ezt engedem, mert én is imádom a Shrekket, és kész, ennyi. Akkor nem egyébként más színezete az egésznek?
1: Hát figyelj,
0: hogy a rajongó, ha rajongók felé, érted?
1: Igen, ha egy rajongó is vállalja, én hiába lennék rajongó, én Gesztesi rajongó voltam, tehát én Gesztesi Károly hangját imádtam, én nagyon szerettem, és tudom, a Rex felügyelőben is volt, ugye, anno, és pont így valamelyik délután pont néztem. Hát, iszonyatos, tehát iszonyan hiányzik a Karcsi, tényleg. Egy csupa szívlélek ember volt, mondom, én ismertem személyesen, tévében is többször találkoztam vele, és úgy kezelt, mindig úgy bánt velem, mintha 1001 éve ismernénk egymást.
0: Valaki csak... azt írja, hogy a nézőknek jog van tudni, hogy valódi színészi alakítás, vagy AI által létrehozott hangot hallanak.
1: Ez is igaz, közben hogy jogod van tudni. Így van.
0: Közben én nézem itt a hozzászólásokat. Igen. Valaki azt írja, hogy nekem ez már túl sok, egy elhunyt színész hangját nem lenne szabad mesterségesen újraéleszteni.
1: Pontosan.
0: Hol a határ, majd mondatot generálnak, holnap egy teljes filmet. A művészetben szerintem az emberi teljesítménynek kellene első helyen maradnia.
1: Így van.
0: Igen. Valaki egyébként pont azt, hogy a művészetben szerintem az ember... Igen. Sokkal jobb, mint amikor teljesen más hangot kap egy ikonikus karakter. Valaki meg ezt írja. Tehát, hogy...
1: megoszlanak a vélemények.
0: Meg. Alapvetően minden esetre meglátjuk, hogy milyen lesz ez. Tudom, miért lehet a morfondírozni, mert elvileg ugye a következő rész az csak jövőre.
1: Jövőre.
0: Megjönni. Na, jó van, menjünk tovább a meg a slágerekkel.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, cibém.
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
12: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
13: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
14: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
13: Horizontablak.hu.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
16: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
15: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
16: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
17: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kovári út 14. Ékiautóház.hu.
18: Tessék, CH Klíma.
19: CH Klíma.
18: Igen, CH Klíma.
19: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
9: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Almaegyüttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vogue

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabert, Egri Péter és a Misterigek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullás Old Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Domini. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Hogy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot.
6: Vajana.
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
2: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első három helyezettjét is kihirdeti.
10: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezés ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Piko András azt mondta, Bodac Banázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított.
9: Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Halálbüntetésre ítélt egy kelet-kínai bíróság egy korábbi városi tisztviselőt, a 69 éves Yang Zhulint, aki a vád szerint 3 évtized alatt több mint 100 milliárd forintnak megfelelő yuan kenőpénzt fogadott el. A volt vezetőt vesztegetés elfogadása mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták. Az állami média szerint befolyását arra használta, hogy másoknak építési szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást intézzen pénzért és értéktárgyakért cserébe. Kínában meglehetősen ritka, hogy gazdasági bűncselekmények miatt ítéljenek halálra valakit, habár különösen nagy összegű korrupciós ügyekben erre is van példa. Zhang Zhulin együttműködött a hatóságokkal, bűneit beismerte és megbánását fejezte ki, ám a bíróság álláspontja szerint az ügy súlya miatt ez nem volt elegendő az enyhébb büntetéshez.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
9: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megafon.
11: Nagyot szól.
13: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és folytatjuk magunkat a 95.7-en és a 91.9-en, és üdv a streamereknek, megafonfm.hu. Sanyikám, jó reggelt neked is.
14: Jó reggelt neked is, és jó vételt, meg jót tett az úton lévőknek, vezessetek óvatosan, szóljon a megafon, jó hangosan, jó nyaralást, aki éppen nyaral, na meg persze jó munkát, aki dolgozik.
13: Ez az. És juttogtál, lehet, hogy valaki még alszik?
14: Hát vannak olyanok azért, biztos.
13: De hogy fölkesd őket.
14: Olyan nem akarom, gyerekek tutőd lustálkodnak még, annál jól is teszik.
13: Aha, hát ez biztos.
14: Szünetem vannak, ne hülyeskedj.
13: Igen.
14: Na. Dolgoztuk éppeleket.
13: Igen, van benne valami. Na, miről fogunk beszélgetni, gyerekek? Oké, hát a nyitott porta napokról fogunk beszélgetni, amit mi itt a reggeli műsorban folyamatosan nyomon követünk is. Nagyon-nagyon szeretjük, mert hogy ugye az idejében lesz először az, hogy ez az országos program, az országos kezdeményezés, ez elért ide, Nógrád vármegyébe is. Mégpedig ugye a Bíró Adna szervezésében, aki ugye a Herman Otto Intézet vidékfejlesztési referense, és nyomon követjük az egészet, mert hogy fontos az, hogy tudjátok, hogy egy ilyen dolog lesz, és ilyen dologra rá kell készülnetek, el kell mennetek egy ilyenre, ezért ezt folyamatosan frissen tartjuk ezt a témát, mert frissen kell tartani. Ugye a lényege az ennek nyitott próbálta napoknak, hogy a programba ugye jelentkezhetnek gazdálkodók, például Sanyi gazda is, meg Ádám gazda is jelentkezik, tehát mondjuk te sajtot csinálsz, én meg mondjuk nem tudom én szürke marha sztéket. És hát jó. Én ott gazdálkodok a szürke marhával, és akkor levágom, és akkor én ott tudok, van egy kis konyha,

kékkel, dióval, amivel kell, nem tudom. És hogy Ádám gazda is ilyen, hogy akkor nyomunk egy barbecue partét, körbe mentek a gazdaságomba, megnézitek egyébként a szarvasmarhát, nézzétek a szürkemarhákat, hogy vannak, stb. Szerintem kezdve utána hát megesszük őket egy ilyen barbecue party keretében. Tehát ugye most nyilván sarkítva, de ugye ez a sztorinak a lényege, és ez csak nem csak úgy van, hogy akkor így beesnek a gazdákhoz a mi, hanem nagyon komolyan rá kell készülni az egészre jogszabályilag, szakmailag minden. Úgyhogy ez egy pár napon ezelőtt megtörtént az első ilyen képzés, mert hogy már megvan a galeri, akik fogják nyitni a portákat majd októberben. Úgyhogy követjük az eseményeket és a felkészülést, Bíró Annával beszélgetünk mindjárt, hogy ez most éppen hol tart és hogy zajlik.

0: Javában szerveződik a Nógrád vármegyében a Nyitott Porta napok, amely októberben lesz. Erről kezdtünk el beszélgetni egymás közt a Sanyikával, mert ugye egy fontos történésről van szó, és ahogy elmondtuk, ugye tehát kb. Arról van szó, hogy a gazdálkodók, a termelők azok hát beengednek minket majd. A porták. Igen,
1: és nincs ez annyira távol. Lehet, hogy most úgy tűnik egyébként, de higgyétek el, hogy hip-hop gyorsan elmegy a nyár, és akkor szeptemberben suli kezdés, és akkor októberben már akkor lesz is erre lehetőség. Egy nagyon jó program is.
0: Abszolút,
1: lesz,
0: és ugye azért, ahogy mondtuk az előbb, és azért követjük nyomani ennek a szervezését is, hogy tudjátok, hogy ilyen van, és hogy mozduljon meg mindenki, nem csak a miénk, a Nógrád vármegyekre gondolok, ugye, hogy akkor ismerjétek meg a környékbeli termelőket, gazdálkodókat, legyen egy jó emlékezetes, évezetes nap, hanem ugye emellett mondjuk pattanjatok le Szűdről. Jó, majd, hogyha jön az ideje neki, vagy gyertek el Kismarosról, és nézzetek körbe, itt is nagyon-nagyon klassz termelők vannak, szakemberek vannak, és nagyon jó programok ígérkeznek, és ugye ahogy mondtuk az előbb, a csapat már megvan, akik ki fogják nyitni a porták ajtajait, és be fognak minket engedni, ugyanakkor azért nem csak úgy vagy hamdisztmón bekaplak, ami mondjuk egy ilyen, nem tudom én, sertéstenyésztőnél, hogy elő fog fordulni majd egyébként októberben, hanem erre nagyon rá kell készülni a gazdálkodóknak is, mert valakinek még abszolút egyébként nyílt ez a terep, és először enged be embereket, és hát nem, mert csak ez tényleg ukmukfuk, úgyhogy erre rá kell készülni szakmailag, jogilag, és hogy egy ilyen képzés megtörtént nem is olyan régen, úgyhogy hogy zajlik most ez a szervezés, és ennek az egésznek a folyamata, erről beszélgetünk Bíró Annával, a Hermann Otto Intézet vidékfejlesztési szakértőjével, szakemberével. Szevasz Annám, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok! Köszönöm szépen a lehetőséget, és hallgatva a felvezetést, azt kell, hogy mondjam, hogy egy a Nógrád megye életében szerintem ez egy nagyon fontos esemény lesz. Tehát ezt pontosan jól látjátok, és ugye nem csak Nógrád megye életében lesz ez fontos esemény, hanem a termelőknek az életében is egy fontos esemény lesz. Pontosan azért, mert hogy ők ilyet még nem csináltak, és ugye most ez az első alkalom arra, hogy ilyen szervezett formában, ilyen keretek között gyakorlatilag részt vehetnek egy országos programban, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy lettek olyan termelőink, vagy vannak olyan termelőink, akik megütik ezt a szintet, és simán be lehet őket szervezni ilyen nagyméretű országos programban.
0: Akkor a Csipet csapat már akkor megvan, ugye? Vagy akkor kik fognak benne lenni?
2: Igen, hát folyamatosan alakul, így van, de a fő emberek megvannak. A településeket tudom mondani, és akkor hát, ha lépésről lépésre közeledünk a végcél felé, hogy mégis majd kik lesznek a termelők, de azt most még nem árulom el, csak elmondom a településeket, remélem mindegyiket szembe jut, szóval kezdjük majd Diósjenőn, megyünk Szentére, Kétbodonyba, Alsó-Petényben, Felső-Petényben, megyünk Vanyarcra, Cserhát-Surányba, Bercelre, Kozárdra, Pásztóra. Tehát azt hiszem most, hogy mindent, remélem, hogy mindent mondtam. Uh-huh. Tehát bejárjuk a keleti, meg a nyugati, tehát lesznek érintettek a keleti, meg a nyugati részen is, bár én sose szoktam ezt így elválasztani, mert nekem Nógrád az egy. És hogy azt gondolom, hogy ez alkalmat ad arra is, hogy ezeket a termelőket a Nógrád megyeiek is felfedezzék, tehát látogassák meg őket, szívesen fognak beszélni arról, hogy amivel ők foglalkoznak, hogyan telnek a napjaik, a hónapjaik, az éveik, ki hogyan építette fel a vállalkozását, ki miben jó, ki miben erős, ki mire büszke, a titkokat is meg fogunk tudni, nyilván elárulnak nekünk azért dolgokat, hogyan állítják el ezeket a termékeket. És ugye a képzés, ami most nem olyan régen történt,
0: igen,
2: ott ugye mi azt szeretnénk, hogyha ezek a termelők majd ettől a programtól függetlenül is bármikor ki tudják nyitni a portáikat. Tehát ez a képzés maga arról is szól, hogy tisztában legyenek minden olyan jogszabállyal, rendelettel, minden olyan előírással, ami ahhoz kell, hogy a jövőben ők bármikor, bármilyen, amikor ők úgy döntenek, hogy szeretnének ilyen nyitott portanapokat tartani, csak saját maguk, vagy csak saját maguknak, akkor ők képesek legyenek arra, fel legyenek erre készítve, és minden egyes érzékeny pontot, ami egy-egy ilyen programnál fontos lehet, az a tisztában legyenek.
0: De mik ezek egyébként, Anna? Tehát, hogy én most beengedem, körbenéz, nem tudom, én kóstol, tehát, hogy itt nem tudom, kemény jogszabályok vannak, ami alapján mondjuk én, mint gazdálkodó, beengedhetek bárkit is körbenézni, vagy mondjuk kóstolni?
2: Ahol állattartás van például, nagyon sok helyen például nem lehet az állatok közelébe menni, mert hogy ugye annak a gazdálkodóval az udvaron lehet kóstolni mindenféle terméket nyilvánvalóan, de mondjuk az állatokhoz nem mehetnek be, mert hogyha esetleg hordott bárki bármilyen betegséget.
0: Hát bármi, értem, tehát hogy itt, pláne, hogy itt a, tényleg itt a kórok, meg a járványok, amik ugye felütötték az elmúlt években a fejüket, azért itt mindenki retteg mindentől, tehát mondjuk ezt meg is értem tényleg valóban, igazad van, hogy akkor ezek azok fontosak.
2: Például, hogy ivóvíz legyen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ha kimegyünk egy tanyára, akkor oda jönnek látogatók, akkor legyen ivóvíz is, felsorolnak minden olyan dolgot, ami ahhoz kell, hogy te vendégül tudj látni embereket. Most nyilván ilyen alapvető dolgok, hogy WC, kézmosás lehetőség, piknik tároló, kutyabarát, vagy nem kutyabarát, bababarát, vagy nem bababarát. Egy csomó olyan dolog van, amit ugye listázni kell, és el kell dönteni a termelőnek, hogy akkor ő ezt a napot milyen formában szeretné megvalósítani, és hogyha olyan formában szeretné, akkor az ahhoz illeszkedő jogszabályokkal legyen tisztában. Rengeteg jogszabály van, például nekik lehetőségük van falusi vendégasztalra. Na most például ennek az előírásai, hogy micsodák, hogy mi tartozik a falusi vendégasztalhoz, miért, milyen szabályokat kell betartani akkor, ha te vendégül akarsz látni mondjuk 50 ember, vagy 100 ember, mert most mondtam egy számot.
0: Okay.
2: Tehát kezdve ettől. Ezen kívül kaptak nagyon praktikus dolgokat marketinggel kapcsolatban. Ugye nagyon, ti is tapasztaltátok, meg én is tapasztaltam, hogy vannak gazdálkodók, akik kiváló termékeket tudnak előállítani, igen, de nem tudják eladni.
0: Igen.
2: Nincs meg a képességük rá. Na most ebben is kapnak segítséget folyamatosan. Imás filmek fognak készülni, amit később ezek a gazdálkodók föl tudnak használni. Ez a Nyitott Porta programhoz tartozik, tehát mindegyik gazdálkodóval készül egy gazdálkodóról készül egy kis film, amit később ugye a social médiában nagyon ügyesen tudnak majd használni.
1: De ez gondolom ilyen bemutatkozó film.
0: Persze, hogy egy imás film.
2: Ismerté legyenek, igen, aha. Hogy jó marketing.
0: Igen, hát ezek nélkül már nem mehetsz, nem létezhet.
2: És ezek nélkül nem. És ugye, ami még fontos, hogy készülünk egy olyan meglepetéssel, hogy mi szeretnénk ezeket a portákat biciklivel bejárhatóvá tenni. És ugye két fontos partnerünk van ebben a nemes ügyben, a Bicikli Múzeum és a Budai Pistinek a kerékpáros egyesülete. Aha. Tehát olyan emberekkel szövetkeztünk, akik gyakorlatban is kerékpároznak, és segítenek nekünk összeállítani azt, hogy a termelők csinálunk két kört, és ezek a körök biciklivel bejárhatók lesznek. Mert magyarán, aki itt van Nógrádban, és szeretne mondjuk ezeket a portákat biciklivel meglátogatni, akkor erre is lehetőség lesz, és a porták föl lesznek felelve arra, tudják ezeket a biciklistákat fogadni.
0: Akkor készültök.
2: Így van, a képzés az sokrétű, és mondom, a mi célunk az ezzel, hogy ezeket a gazdákat úgy készítsük föl, hogy oké, most egy nyitott porta program kapcsán kapnak nagyon sok segítséget, igen, támogatást, viszont később, amikor már esetleg csak egyedül önállóan szeretnék ezt csinálni, akkor képesek legyenek megcsinálni.
0: Okay.
2: Önállóan is.
0: Követünk benneteket, és akkor beszélünk még. Jó?
2: Igen, és egy dolgot szeretnék mondani, hogy tanulni soha nem késő. Tehát a képzések, az ismeretátadás, a tanulás az egy nagyon fontos dolog, és nincs olyan, hogy ó, én már öreg vagyok ehhez. Felejts el, mindenki, tanulni soha nem késő.
0: Igen. Jó. Oké, adom egyébként én is ezt, úgyhogy Annám, követünk meneteket, és akkor beszélünk. Köszönjük, hogy itt voltál, óvatosan vezessél, vigyázz magadra, és akkor majd hívunk.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
0: Köszönjük, szia-szia, minden jót! Na hát akkor... Így leszünk, úgyhogy 10 település, ami kinyitja majd azonből a gazdálkodók a portát, úgyhogy még ezt mindjárt újra elmondjuk nektek.
3: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első három helyezettjét is kihirdeti. Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Váci hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Banázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Halálbüntetésre ítélt egy kelet-kínai bíróság egy korábbi városi tisztviselőt, a 69 éves Yang Zhu Lint, aki a vád szerint 3 évtized alatt több mint 100 milliárd forintnak megfelelő yuan kenőpénzt fogadott el. A volt vezetőt vesztegetés elfogadása mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták. Az állami média szerint befolyását arra használta, hogy másoknak építési szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást intézzen pénzért és értéktárgyakért cserébe. Kínában meglehetősen ritka, hogy gazdasági bűncselekmények miatt ítéljenek halálra valakit, habár különösen nagy összegű korrupciós ügyekben erre is van példa. Zhang Zhulin együttműködött a hatóságokkal, bűneit beismerte és megbánását fejezte ki, ám a bíróság álláspontja szerint az ügy súlya miatt ez nem volt elegendő az enyhébb büntetéshez.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Élő gazdálkodók fogják kinyitni a portákat majd októberben Nógrád vármegyében. Erről beszélgettünk az előzőekben Bíró Annával. És hát izgulunk, mert még nem árult el a Csipet csapatnak a pontos összetételét, de azt tudjuk, hogy Diósgyenő, Szente, Kétbodony, Alsó-Felsőpetény, Vanyarc, Surány, igen, Bercel, Kozárd és Pásztó.
1: Pásztó, igen.
0: Igen, igen. Hol mennél először?
1: Figyelj, hát most innen Pestről nézze nekem először Pásztó.
0: Akkor ott kezdenél.
1: Aha, és Vanyarc, ott talán életemben egyetlen egyszer volt.
0: Nem mondod.
1: Talán.
0: Jó, mondjuk, vannon ismerősen a képben, a sorapaton kívül egy Nógrádvár megyei településen sem volt még. Csak nem gondolok, hogy a Széchény, tudod, meg így, nem tudom, átmegyek Vadkerten, meg Rétsága, meg Szendelyen, hanem úgy, érted, így rendesen.
1: Tehát, szép nézni.
0: Igen, valami. Igen. Na, úgyhogy nem egyszerű azért ez a történet, rá kell készülni a gazdálkodóknak, ugyanakkor még nagyon fontos dolog, hogy nyitott porta, akkor ez egy indulás lesz. Ugye, Sanyi azt mondta az
1: Anna. Így van, ez egy indulás lesz, és gyerekek, ez az a pont, ez az a pillanat, és lehet, hogy időbe telt ezt az egészet elindítani, megszervezni, meg időbe kerül, de meg fogja érni, mert tényleg emögött egy nagyon-nagyon jó marketing van, és nagyon jól be tudja indítani majd ezt a történetet, és ez akkor tényleg dübörögni fog és működni fog.
0: Igen, mert ugye itt ugye lesznek más filmek forgatva ezekre a gazdálkodók, és ugye egy ilyen előadás, egy ilyen szakmai napon is képezték őket, akár marketingben, akkor hogy add el magad, hogyan tudod őket fogadni, mire van szükség infrastruktúrálisan, jogszabályilag, nébik, nem tudom, tehát azért nem egy egyszerű történet ez, de ezt nagyon sokan bevállalták, hogy ez
1: igen,
0: működjön.
1: Igen, és mindennek meg kell felelni, látod, ivóvíztől kezdve minden feltétel.
0: Igen, igen. És akkor ugye ilyentől kezdve azért mondtuk, hogy egy indulás lesz ez, és ez tök jó, mert ugye itt akkor meg tudják ezt tanulni. Van egy nyitott portanap, amiért ugye itt a Kerékpár Múzeummal együtt, itt lesz még biciklis körút is fog majd kapcsolódni, ilyen gasztró kör. És ugye emellett ugye ez az egész lezajlik, bármikor ezek a gazdálkodók megint azt mondják mondjuk, hogy magukba, nem így csoportosan, hogy akkor na, én most kinyitok megint, és akkor gyertek, és akkor tudsz menni.
1: Tök jó.
0: Tök jó.
1: És mennyivel másképp fogsz utána hozzányúlni az ételhez is, meg minden, mert látod mondjuk, hogy hogyan készült, milyen feltételek, mi a háttere az egésznek.
0: Hogyne.
1: Egyszer egy kicsit úgy, bocsánat, belelátsz ebbe a történetbe, még én is elmennék.
0: Igen, ez a cél. Elmenj, és Anyika is megfogd a tehén tőgyét.
1: Aha. Ez egyébként simán.
0: Vagy levágj egy kakast, vagy nem. Érted?
1: Na, azt már nem.
0: Nem? Na, úgyhogy nyomon követjük az eseményeket, és akkor amikor már körvonalazódik minden, akkor megint hívjuk az Annát, és megint próbáljuk veletek tudatni azt, hogy egy ilyen országos programnak vége Nógrád vármegye is helyszíne, és nagyon jó lesz majd a nyitott porták napja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
9: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bird, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Omaházi RT, Kuki és a Szullás Old Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Hogy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot.
6: Vajana.
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
6: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 9 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénz visszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
8: Időjárás.
9: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
12: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megafon.
13: Nagyot szól.
15: 9 múlt, jó reggelt kívánunk a mostránk tekerőknek, jó munkát, vagy éppen jó pihit, bárhol vagytok, töltögyetek fel, az a lényeg. Mi meg még egy órát itt vagyunk, na, azt akartam itt kinyögni. Sanyika, jó reggelt.
16: Jó reggelt kívánok, kellemes délutánt mindenkinek. Robogunk is tovább, jönnek a megaslágerek, ha írnátok nekünk 0-30-5-66-22-62, ingyenes a Viber számunk, vagy hagyjátok üzenetet 0-35-95-7-95-7. Ahogy mondottam, jönnek a megaslágerek, aztán pedig érkezik Varga Bíró Tamás is, hamarosan.
15: Bizony, klasszik lesz, ha jól tudom, úgyhogy várjátok őt, mindjárt jövünk.

0: Klasszikolást folytatunk, mert hogy Varga Bíró Tamás megérkezett a stúdióban, úgyhogy kezdjük. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek, aki minket hallgat, természetesen neked is, Ádi.
0: Köszönöm.
1: Habár nem hallgatsz, mert egyszerűen képtelen vagy csendben végig élvezni azt, amiket én mondok. Például, hogy kik a legálságosabbak, kik, na kik, melyik nép, melyik nemzet?
0: A magyar?
1: Nem, a brit. Ha megmondom, hogy miért.
0: Mond.
1: Az Egyesült Királyságban mérföldben mérik a távolságokat.
0: Igen.
1: Viszont az autópályák szélén 100 méterenként kis oszlop, 500 méterenként nagyobb bocska tábla. Elveszik a mi metrikus dolgainkat. Ugye? Aha. Tehát, hogy olyan európaiak, akik nem is a kontinensen élnek, nem is uniós tagország, mérföldeznek, fontoznak, és akkor még elveszik basszus a izéket. Mi van, visszaellenőrizted? Ellenőrizted?
0: Igen.
1: Azért ott így vízol bennem?
0: Mondjuk a mérték...
1: így be... Na, most volt elég nekem. Ennyi, kész, megyek haza.
0: Azt mondom, a mértékegység általános iskolában milyen nehéz lehet egyébként, arra gondolok. Tehát, hogy így vissza van kavarva minden.
1: Persze. Persze. Nem jó angolnak lenni.
0: Igen.
1: Persze. Minden francia megmondja, hogy nem jó angolnak lenni. Németek pláne. Igen. Mi van angol? Hány világháborút romantottatok ki, ha? Na, ugye.
0: Szép is ez.
1: Igen. A Kansas-i egyetem.
0: Kansas? Az
1: Kansas.
0: Jó. Kansas City.
1: Igen. A Kansas-i egyetem történetének egyetlen kosárlabda edzője volt, aki negatív méreggel rendelkezik a mai napig. Őt úgy hívják, hogy James Naismith.
0: És mi azt, hogy ja,
1: Naki volt ő.
0: Mérleggel? Valami rémékezett.
1: James Naismith, megmondom, a kosárlabda feltalálója.
0: Tényleg?
1: Igen. A játékatja. Aki meghonosította az egész világon, először csak a Kansas-i egyetemen, utána az egész amerikai Egyesült Államokban, végül az Észak-Amerikában, és végül az egész világon.
0: Ő én szerettem kosárlabdát.
1: Az egyetem egyetlen negatív statisztikával rendelkező edzője. A mester. Az atya. Az alapító atya.
0: Hát figyelj, most ez olyan, hogy na,
1: igen.
0: Valaki csak föltalálja, de nem tud bele
1: persze,
0: mit kezdeni.
1: Persze, igen, igen. Tessék, mi volt? Madame Curie-nek volt rádiója? Nem.
0: Neki rádium?
1: Csak sugárzott. Igen.
0: Igen, szép is ez.
1: Na, hello my baby, hello my darling. Van ez a
0: hát így most, hogy elmondtad itt nekem.
1: Hello my baby, hello my darling. Ilyen kis ragtime-szerű dolocska. Ez a hello szó humoros feldolgozásaként íródott annak idején.
0: Mert hogy, ja, mint ezen friss
1: amelyet köszönés. Az újonnan feltalált telefonon újfajta üdvözlésként ösztönöznek.
0: Oh.
1: Ez volt a kampányban.
0: Ez
1: a dal.
0: Jó egyébként.
1: Semmi más nem volt, ez egy kampánydal volt.
0: Igen.
1: A hello vagy halló, ugye? Ennek a népszerűsítésére csak megjegyzem, hogy ezzel már csak egy ember nem értett egyet, mégpedig maga Alexander Graham Bell. Ő ugyanis azt szerette volna, hogy a telefonos üdvözlés az ahoj-hoj. Legyen.
0: Ahoj-hoj.
1: Ahoj-hoj.
0: Ez jó lett. Elképzelem, hogy így a reggeli műsorunkban itt felhívjuk a polgársághoz. Ahoj, hoj!
1: Szia! Ahoj, hoj, Gábor!
0: Igen.
1: Igen. Japánok tudod, hogy mit mondanak? Mosi-mosi.
0: Mosi-mosi?
1: Mosi-mosi.
0: Azt mondják?
1: Mosi-mosi.
0: Mosi-mosi.
1: Igen. Mosi-mosi. Igen. Ezt mondják a japánok.
0: Ez jó pofa.
1: Na, ugye, hogy jó?
0: Igen.
1: Na. Azt akkor mi van a tinta gombákba?
0: Tinta?
1: Nem, egy koprin nevű vegyi anyag. Ami, ha ebből gombapörköltet csinálsz,
0: igen.
1: És utána alkoholt fogyasztasz,
0: igen.
1: Ez a koprin azonnali másnaposságot.
0: Ja, azt hittem, hogy valami.
1: Tehát lényegében ránk emberekre alkohol hozzáadásával mérges gomba,
0: igen.
1: A tünete 100%-ig megegyezik a másnaposság tüneteivel, tehát szédülés, fejfájás, hányinger,
0: hányás.
1: Képzeld el?
0: Nem jó.
1: Ez a gomba.
0: Ez egy ilyen...
1: Ezt ne együnk.
0: Megvan! Majd megvan. Megmutatom, igen. Teddy Swims tényleg jó van, oké.
1: Na jó van, akkor.
0: Megfogom na kérem az szépen. Adás végén.
1: Ez igen, hát ez úgyse élvezhető így rádión keresztül. Csak mutatom nekem képeket.
0: Milyen reakciót, majd kíváncsi vagyok.
1: Jó. Na kérem szépen, hogyan térképez fel egy számodra ismeretlen csoportot?
0: Mármint?
1: Megmondom neked. Vagy ott van egy csoport.
0: Hol? Tehát ott vagyok a Budai Várban, és akkor ott a mellettem egy kínai turista?
1: Nem. Bemész egy helyre, mondjuk a barátnőd elvisz a baráti társaságába először találkozol.
0: És akkor most föl kell a teremet mérnem.
1: Fel kell a terepet mérned. De hogy? Nagyon egyszerű. Módja van, mesélj el nekik egy viccet. Ebből mindenki fog derülni. Csoportos nevetéskor ugyanis az ember önkéntelenül arra néz, akihez a legközelebb érzi magát, vagy akinek a véleménye a legtöbbet számít neki.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha mondjuk például barátnőd elvisz egy baráti társaságból, azt mondja neked így előtte, hogy édesem, tudod, hogy full liberál, és mindenkit szeretünk, és ha amcsi lennék a demokrata pártra szavaznék, de éppen ezért elmondom neked, hogy két exem is ott lesz a társaságban, de ez téged ne zavarjon, a múlt az a múlt, past is past, befejezett múlt, ugye pláne, hogyha angolok. Nyugi, és akkor elmondod a viccet, és hogyha így egymásra néznek. Uh-huh. Nem rád néz a barátnőt. Uh-huh. Jaj, de jó volt ez a vicc.
0: Akkor jöhet egy.
1: Akkor nem.
0: Jöhet egy gangsta kombó mondjuk.
1: Így van, igen. Nincs ott még lezárva. Igen. De akkor is, hogyha meg akarod tudni az erőviszonyokat, és akkor is, hogyha meg akarod tudni, hogy valójában kikiben bízik, milyen aláfelé rendeltség, fölérendeltség.
0: Nagyon rossz viccmesélő vagyok, az a baj.
1: Rossz viccmesélő vagy. Uh-huh. Hát igen.
0: Ez nekem ez bukó.
1: Ez bukovári. Majd keresek valamit. Jó? Majd keresek valamit.
0: Okay.
1: Fontos, hogy az ember tudja ugye a képessége határait, és fontos, hogy az ember tudja, hogy a tudás az mikor, milyen eszközökkel szerezhető meg, és hol van az ideje a rettegésnek, és hol kéne abba hagyni. Uh-huh. Miért mondom én ezt? 1986 és 88 között Washington DC-ben egy tanárcsoport minden napra tüntetést szervezett.
0: Igen.
1: Mégpedig azért, hogy a gyerekek matek órán ne használhassanak számológépet. Mert szerintük ez árt a gyerek kreativitásának. 86 és 88 között. Most ugyanez a helyzet az AI-jal. Előtte pedig az okos eszközök tanúrai használatáról folyt a vita, ahelyett, hogy valaki egy konstruktív javaslattal állt volna elő, ezeknek a konstruktív használatát, beépítését mondjuk az órai anyagba. Mert ez a jövő. Ha akarjuk, ha nem. Ha egyetértünk vele, ha nem.
0: Pont egy pár nap alatt beszélgettünk arról Sonyóval.
1: Ezeket be kell építeni.
0: Hogy ugye, hogy mennyire megy előre Kína, ugye, hogy akkor azt mondom, hogy 12 ezer olyan szakot szüntetett meg, egyetemi szakot,
1: ami az analóg,
0: ami teljesen fel humántudományoktól kezdve minden, és 10.700 olyat indított el, ami AI mérnök, robotmérnök, igen. Csak ez.
1: Igen. Ezzel. Hát amit mondtam, hogy ha mit tudom én, drónpilótának, aki tanul.
0: Igen.
1: Érted? Tehát, hogy egészen is. Jó, persze, mezőgazdasági felhasználás miatt és áruszállítás miatt. Aha.
0: Uh-huh. Miért? A Széchenyi Liptaiban ott simán drón izét földművelés, az simán megy ott mellettetek.
1: Az biztos,
0: hogy csapatják
1: megy.
0: Ott.
1: Az csapatják, az megy is ott a drón. Ott egy hatalmas nagy
0: tényleg
1: 21. századi képzés van, igen. Az már egyszer biztos a Liptaiban, de az is biztos, hogy egy háború szempontjából az, hogy mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában van a háború, te attól még nyugodtan lakhatsz Svájcdukán. Nem fogja azt megtudni senki. Igen. Ennyi.
0: Igen.
1: Ennyi.
0: Szép.
1: És akkor itt megjegyezném, hogy 1984-ben a bérmálkozási ajándékom egy számológép volt.
0: Aha.
1: 84-ben, ember. Istenem.
0: Szép is ez.
1: Ennyi fér bele ebbe a mai napba, hogy egy kicsit jobban gazdálkodjunk az idővel.
0: Jó, és akkor megmutatom magam.
1: Mutasd
0: meg. Ha valaki akarja látni
1: ez nem hasonlít.
0: Engem, nem. Tehát Teddy Swims-től a Lose Control című nótát kell megkeresni őt YouTube-on. Igen, és akkor a Village Sessions történet, és akkor...
1: Ó, ez te vagy.
0: Nem
1: a feka. Eddig egy se hasonlít, nem. A hangja egy kicsit. Jaj, de várom már. Jaj, de jó zene, azt a rabló. Tényleg itt vagy.
0: Ott vagyok!
1: Azt a rabló! Hát még a hajrát is!
0: Ott van, figyelj!
1: Azt a... És szóló gitározik legalább, vagy basszert?
0: Igen, olyan gitár, mint nekem.
1: Nem mondod! Ember, az akkor te vagy.
0: Ott vagyok. Oh.
1: Szerintem ez bevallatlan a jövedelem miatt nem akarod elmondani, hogy ez te vagy. Yes-on, Pepi. Wow.
0: Van egy szóló rész benne. Ott vagyok.
1: Tényleg. Még a pofát is úgy vágja, mint
0: igen.
1: Bár ezeknek szólistáknak lehet, hogy kötelező.
0: Igen.
1: Wow.
0: Kicsit pocakos egyébként a...
1: Várjál,
0: van egy szóló.
1: Mert te nem vagy az, ugye?
0: Nem a arcod.
1: Ja, hogy az arc, igen, egy kicsit.
0: Igen.
1: Ducib. Teljesen.
0: Ekre úgy néz ki,
1: azt a rabló.
0: Úgyhogy nekem itt a hasonlásom.
1: Jó, hát ezzel esetleg
0: vagyok, látod?
1: Blues körökben tudsz érvényesülni az Amerikai Egyesült Államokban.
0: Tudod, hogy valami referenciát. Most akkor elküldöm.
1: Igen. Wow.
0: Na jó. Erről ennyit. Onnan a Lotarész Gabi küldte, hogy nem is tudom, hogy ez a részé, te is ezt dolgozol.
1: Teljesen jó.
0: Ezzel. Na jó, folytatjuk hol.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
4: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénz visszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapjában alapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatya az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
2: Időjárás.
4: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható, elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók, köszönjük szépen a mai napot is nektek, örültünk, hogy velünk voltatok, 2515-ben járunk most, csak akkor tudjátok, és hát ezt már holnap folytatjuk remélhetőleg, most pedig Renikinknek átadjuk a terepet, mert hogy jönnek a hírek, aztán pedig indul a kirakat, szerintem most is jó lesz, csodaszép hangjával egészen négyig fog benneteket elvarázsolni.
1: A múltkor horoszkópot hallgattam.
0: És bejött, amit mondott Reni?
1: Lemaradtam a bikáról, hogy én bika vagyok, és akkor majd később kapcsoltam oda, úgyhogy lemaradtam a bikáról, úgyhogy nem sokáig hallgattam. Pont útközben, pont mikor nem is tudom, a Salgótarjánba mentem, meg Széchenyi környékén ráhangoltam, de egyébként nagyon jó, mert sok ismerőse mondja, hogy egyre több helyen lehet fogni a Pest vételi körzetben a Megafont, taxis, újabb taxis ismerős mondta, hát hogy ő ismeri a hangom a Megafonból, és mutatkozzak már be neki. Hát pedig úgy szoktam beülni egy taxi, hogy bemutatkozom, hogy üdvözlöm.
0: Én vagyok Jogi Ewing.
1: Jogi Ewing.
0: Ez az. Na, jól van.
1: És hallgatnak bennünket, úgyhogy üdvözöljük a taxisokat is. Vezessetek óvatosan, és szóljon a Megafon jó hangosan. Az üzenet pedig mára a legrosszabb ellenségeit, de a legrosszabb ellenségeit sem tudnak annyi kárt okozni neked, mint a saját gondolataid.
0: Hát
1: ez igaz, főleg a rossz gondolatok.
0: Igen, úgyhogy egy nagy tapsot küldünk mindenkinek most már tényleg, és akkor jövünk holnap reggel. Szevasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, puszi pacsi, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első három helyezettjét is kihirdeti.
6: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezés ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Banázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Halálbüntetésre ítélt egy kelet-kínai bíróság egy korábbi városi tisztviselőt, a 69 éves Yang Zhulint, aki a vád szerint 3 évtized alatt több mint 100 milliárd forintnak megfelelő yuan kenőpénzt fogadott el. A volt vezetőt vesztegetés elfogadása mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták. Az állami média szerint befolyását arra használta, hogy másoknak építési szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást intézzen pénzért és értéktárgyakért cserébe. Kínában meglehetősen ritka, hogy gazdasági bűncselekmények miatt ítéljenek halálra valakit, habár különösen nagy összegű korrupciós ügyekben erre is van példa. Zhang Zhulin együttműködött a hatóságokkal, bűneit beismerte és megbánását fejezte ki, ám a bíróság álláspontja szerint az ügy súlya miatt ez nem volt elegendő az enyhébb büntetéshez.
3: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
6: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
6: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
8: Nagyon szép szerdát kívánok mindenkinek, kirakat a műsor, amiben ma is minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb brit előadójával kezdjük a kirakatot. Ray, avagy Rachel Keane dalszerzőként már olyan sztárokkal is dolgozott, mint Beyoncé vagy John Legend. Most egy humorral, jazzes fúvósokkal és szólos hangulattal átszőtt popdallal jelentkezik, amely játékosan teszi fel a kérdést, hol van már a leendő férjem. Következzen tehát Ray a Where Is My Husband című megaslágerével.

magat a kirakatban cukormentes, zappelyhes süti, egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni, nézzük a hozzávalókat. 2 darab érett banán, 2 csésze zappehely, 1 teáskanál fahéj, 1 teáskanál vanília kivonat, fél csésze apróra vágott dió vagy mogyoró, negyed csésze cukormentes étcsoki darabok vagy asszalt gyümölcs. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra, a banánokat villával kell pépesíteni egy távon, adjuk hozzá a zappelyhet, a fahéjat és a vaníliát, összekeverjük. Érdemes diót is, csoki darabokat vagy asszalt gyümölcsöt beletenni. Ezek után kanalazzunk kis halmokat a sütőpapírra bélelt tepsire, lapítsuk le őket kekszformára, illetve süssük körülbelül 15 percig, amíg a széle enyhén aranybarna lesz. Hagyjuk kihűlni, üdés közben is kicsit megkeményedik. Ha pedig krémesebben szeretik a kekszet, akkor érdemes beletenni egy kis joghurtot, vagy mogyoróvajat a tésztába. Ez volt a cukormentes, zappelyhes süti receptje.

Ünnepeltek meg, kedves Ellák, Jenők, Eszterek és Teréziák. Isten éltesse önöket, valamint sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik július 8-án születtek. Az Ellák Attila Hun uralkodó fiának a neve, téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés, Ilek. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé török eredetű, bizalmas, tanácsadó miniszter a jelentése. Perzsa eredetű bibliai név az Eszter, Istár asszír babilóniai istennő nevéből ered, csillagot jelent. Végül pedig a Terézia görög eredetű, a Teréz latinos továbbképzése. Kedves ünnepeltek, nagyon-nagyon szép napot kívánok önöknek ma július 8-án.

Nem sokára ebédidő, jön a menü ajánló a kirakatban, a mai napon a Bársony vendéglőben, Széchenyben a következő az ajánlat: frankfurti leves, párizsi sertés rizipizivel, debreceni töltött karaj párolt káposztával és tört burgonyával. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd: csicseri borsóleves, sertés húsleves, csirke girosztányér, pitával, hasábbal, öntettel és friss salátával, tepsiben sült fasírt mustármártással, házi sült burgonyával és salátával, diós töltetű nudli, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Schweik vendéglő Balassagyarmat a mai ajánlatuk: tárkonyos csirkeraguleves, csontleves, szilvás gombóc, rántott sertéskaraj rizibizivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
7: A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezés ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Szegeden új táblák és alacsony kerítések kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a szabálytalan kerékpáros és rolleres forgalmat a rakpartmenti sétányon, a Stefánia környékén és a Korányi Fasor parki területein. Az érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a kresztáblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek. A fokozott forgalom jelentős károkat okozott a frissen parkosított zöld felületekben. A Móra Ferenc Múzeum tiszaparti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől. Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a villamos energiafogyasztás jelentős növekedésének fedezéséhez nagy stratégiai energiaforrásokra, például atomerőművekre és vízerőművekre van szüksége. Már most is az áram több mint 70%-át atomerőművek állítják elő, és ez az arány tovább nő majd. Hamarosan megközelíti a 80%-ot. Ugyanakkor a jövőben néhány előregedő erőmű kiesik a termelésből, de mint mondta, az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy a szlovákiai települések határát a szomszédos Ausztriához hasonlóan szélturbinák lepik el. Az ausztrál sajtó beszámolója szerint a hétvégén vegyvédelmi ruhás emberek lepték el Forest Beach városának tengerpartját, miután lakossági bejelentések érkeztek több ott talált rejtélyes tájról. Az ausztrál ügyhivatal gyorsan reagált és megerősítette a vélekedéseket, hogy a szétszóródott darabkák egy űrhajó indítása után hullhattak alá az égből. Mint a Facebookon később írták, a megtalált tárgyak egy űrhajó nyomástartó tartályainak tűnnek, azonosították is a valószínű forrást, miután a tárgyak helye és jellemzői összhangban vannak azonosított rakéta törmelékekkel, amelyek nemrégiben zuhantak a pályájukról a légkörbe.
2: Időjárás.
8: Időjárás.
7: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
7: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

Mit üzennek már a csillagok? Jön a horoszkóp rovat a kirakatban. A mai napon új lendületet érezhet magában a kós, érdemes most bátran belekezdenie olyan dolgokba, amelyeket eddig halogatott. Kedves Bika, most különösen fontos lesz a nyugalom és a stabilitás. Anyagi ügyekben kedvező fordulat várható. Ami az ikreket illeti, mozgalmas napok elé néz, sok beszélgetés, új információ és érdekes lehetőség találhatja meg. A rák érzelmei most erősebben befolyásolhatják a döntéseit, hallgasson a megérzéseire, mert azok jó irányba vezethetik. Kedves oroszlán, most könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, kreativitása és magabiztossága másokra is inspirálóan hat. Ami a szüzet illeti, érdemes egy kicsit lassítania és rendszereznie a gondolatait, a túl sok elvárás ugyanis feszültséget okozhat. Hogyha teret ad a pihenésnek, akkor sokkal tisztában láthatja a következő lépéseit. Hamarosan folytatjuk a mérleg horoszkópjával, de előtte zenélünk.

A magas lágerek között már is kiderül, hogy milyen nap vár a mérlegre, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban. Kellemes időszak következik, az emberi kapcsolatok terén egy fontos beszélgetés közelebb hozhat önhöz valakit. Kedves Skorpió, erős belső energiákat érezhet magában, most különösen jó időszak lehet arra, hogy lezárjon egy régi ügyet. Kedves Nyilas, változásra és új élményekre vágyhat, egy utazás, egy új terv vagy egy spontán döntés sok örömöt hozhat önnek. Ami a Bakot illeti, most a kitartása és a türelme hozhat eredményt, bár lassabban haladhatnak a dolgok, hosszú távon stabil alapokat építhet. A vízöntőt inspiráló gondolatok és váratlan ötletek találhatják meg, most különösen fontos lehet, hogy kövesse saját útját. Végül pedig a halaknak érdemes most odafigyelnie a belső egyensúlyára, és arra, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. Egy kellemes meglepetés felvidíthatja a nap végén. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Nem sokára ebédidő, jön a menü ajánló a kirakatban, a mai napon a Bársony vendéglőben, Széchenyben a következő az ajánlat: frankfurti leves, párizsi sertés rizibizivel, debreceni töltött karaj párolt káposztával és tört burgonyával. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd: csicseri borsóleves, sertés húsleves, csirke girosztányér, pitával, hasábbal, öntettel és friss salátával, tepsiben sült fasírt mustármártással, házi sült burgonyával és salátával, diós töltetű nudli, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Schweik vendéglő Balassa gyarmat a mai ajánlatuk: tárkonyos csirkeraguleves, csontleves, szilvás gombóc, rántott sertéskaraj rizibizivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, Csibém?
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
9: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
8: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
9: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
8: Kész vagy hőssé válni?
9: Mentsük meg a világot.
10: Vajana.
8: Mi az? A fogam közé ment valami?
6: Júliusban a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
11: A Megafon hírei következnek 2026. július 8-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
11: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Nyerges Andreát, a Nógrád vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara projektvezetőjét hallják.
12: Ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban. Van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, és ezt az adatlapot kell kitölteni, 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak.
11: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyű zenei énekversenyre előzetesen nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első 3 helyezettjét is kihirdeti. Csukán és Szerémi Andrea szervezőt hallják.
13: Háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg. Széchenyben ilyet szeretnénk szakmai zsűri előtt, és valóságosan hagy mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat, és Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a művelődési házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze, Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, az elszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá. Így született meg, és hát a tegnapi naptól már én él a versenynek a honlapja is.
11: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsol adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. Bíró Györgyöt, a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnökét hallják.
10: Tavasszal pályáztunk 36-szor. 29-szer dicséretesen teljesítettük azt, hogy ingyen és bérmentve táborokat csinálunk a gyerekeknek. Saját időnkből, saját pénzünket adjuk hozzá, mert mi pályázunk hozzá. A pályázaton kívül nekünk még szponzori díj kell, majdnem annyi, mint a tábor, hogy ezt megvalósítsuk. Ezt mi megtesszük, és adjuk a szabadidőnket és a szakmánkat. Megnyertük a pályázatot, de sajnos úgy nyertük meg, hogy nyáron már nem tudjuk megcsinálni, mert amikor testület döntött, akkor már május vége volt, és már nem lehet. Az iskola véget ért. 8. hó 9-én megkaptam azt a levelet a kormánytól, hogy az alapítványunknak véget ért a mandátuma. Ezt jeleztem a jegyzőasszonynak, és kértem, hogy mint az önkormányzat alapítványának a fenntartója, alapítója, kezdje el azt a folyamatot, hogy újra alakítsák a tisztségeket, újra osszák a tisztségeket, és folytassuk ezt a dolgot. Nem gondoltam, hogy nyilván nem tudom ősszel megcsinálni, amikor a harmadik hónapja tartott a programnak, vagyis a tisztségviselő kijelölése, különböző, én nem tudom, jogi procedúrák, akkor írtam egy levelet a jegyzőasszonynak, illetékes szociális osztályvezetőnek, az alpolgármester uraknak, nem csak mint alpolgármester urak, hanem mint a kuratóriumunknak a tagja is, akik ugye egy hajóban evezünk, kéne eveznünk. Nem kaptunk levelet. 7 éve nem kaptam sem egyiktől, sem másiktól. A levél odaért. Úgy gondolom, ez nem csak számomra méltatlan, hanem mint alapítvány elnökétől, hanem mint Váci polgártól sem.
11: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Váci hivatalos honlap alapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. Több mint fél tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett freestyle feeder kupán. Az A-szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B-szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C-szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik érte el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg most példánnyal érdemelte ki a külön díjat.
14: Időjárás.
11: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
14: Közlekedés.
11: Napközben a 2-es úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
15: Nagyot szól.
16: Indul egy újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, a déli hírek után járunk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Most pedig egy olyan magyar zenekarral kezd

Érkezik egy megasláger a mai ünnepelteknek, kedves Ellák, Jenők, Eszterek és Teréziák. Isten éltesse önöket, valamint sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik július 8-án születtek. Az Ellák Attila Hun uralkodó fiának a neve, téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés, Ilek. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé török eredetű, bizalmas, tanácsadó miniszter a jelentése. Perzsa eredetű bibliai név az Eszter, Istár asszír babilóniai istennő nevéből ered, csillagot jelent. Végül pedig a Terézia görög eredetű, a Teréz latinos továbbképzése. Kedves ünnepeltek, nagyon-nagyon szép napot kívánok önöknek ma július 8-án!

A magas lágerek között a kirakadban filmajánló rovattal megyünk tovább. Ha egy igazán inspiráló és lélekemelő filmet keresnek, akkor érdemes megnézni a Békés harcos útja című filmet. Ez elsőre egy sporttörténetnek tűnik, de valójában sokkal többről szól. Önismeretről, belső békéről, félelmekről, és arról, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni önmagunkhoz. A főszereplő egy tehetséges fiatal tornász, aki kívülről sikeresnek látszik, céltudatos, népszerű, tele van tervekkel. Belül azonban folyamatos nyomás alatt él, mindig bizonyítani akar, és soha nem érzi igazán elégnek magát. Egy nap megismerkedik egy különösen bölcs férfival, aki fokozatosan teljesen más szemléletre tanítja meg. Arra, hogy az élet nem csak a teljesítményről, az eredményekről és a megfelelésről szól, hanem arról is, hogy hogyan tudunk jelen lenni a saját életünkben. A film egyik legerősebb üzenete, hogy sokszor a saját gondolataink tartanak bennünket félelemben, haragban vagy szorongásban, amikor pedig megtanulunk lelassulni és figyelni a jelen pillanatra, sokkal szabadabbá válunk. Éppen ezért ez a film sokaknak segít a nehéz időszakban, újrakezdéskor, vagy akkor, amikor úgy érzik, hogy elvesztették a belső egyensúlyukat. Érdemes tehát ezt a filmet megnézni, ez nem más, mint a Békés harcos útja.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

Family Concert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabert, Egri Péter és a Mystery Gang. A Petrofon, az Omaházi RT, Kuki és a Szullás Old Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Domini. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Hogy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot.
6: Vajana.
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
2: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táborosztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek.
10: Több mint fél tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett Freestyle Feeder kupán. Az A-szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B-szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C-szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik ért el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg most példánnyal érdemelte ki a külön díjat. Szegeden új táblák és alacsony kerítések kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a szabálytalan kerékpáros és rolleres forgalmat a rakpartmenti sétányon, a Stefánia környékén és a Korányi Fasor parki területein. Az érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a kresztáblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek. A fokozott forgalom jelentős károkat okozott a frissen parkosított zöld felületekben. A Móra Ferenc Múzeum Tiszaparti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől. Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött.
11: António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint nem lehet lépést tartani a mesterséges intelligencia rendkívül gyors ütemű fejlődésével, és globálisan összehangolt szabályozásra lenne szükség, a különösen a gyerekekre leselkedő veszélyek csökkentésére. A főtitkár kifejtette, a legnagyobb kockázatot jelenleg az jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan fejlődik, a kapacitások egy szűk körkezében összpontosulnak, és a generált tartalmak veszélyeztetik a tények és információk intézményeket. integritását. Elismerve azt, hogy az új technológia felgyorsíthatja a fejlődést, javíthatja az egészségügyi ellátást és megkönnyítheti az oktatáshoz való hozzáférést, Guterres azt szorgalmazta, hogy elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásainak megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni.
10: Az ausztrál sajtó beszámolója szerint a hétvégén vegyvédelmi ruhás emberek lepték el Forest Beach városának tengerpartját, miután lakossági bejelentések érkeztek több ott talált rejtélyes tárgyról. Az ausztrál ügyhivatal gyorsan reagált és megerősítette a vélekedéseket, hogy a szétszóródott darabkák egy űrhajó indítása után húrhattak alá az égből. Mint a Facebookon később írták, a megtalált tárgyak egy űrhajó nyomástartó tartályainak tűnnek, azonosították is a valószínű forrást, miután a tárgyak helye és jellemzői összhangban vannak azonosított rakétatörmelékekkel, amelyek nemrégiben zuhantak a pályájukról a légkörbe.
11: Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Makoa Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
8: Időjárás.
10: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
10: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
0: Nagyon szól.
13: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

0: Rádiónak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Ha szeretik a történelmi regényeket, amelyben a művészet, a szenvedély és az emberi kapcsolatok egyszerre kapnak fontos szerepet, akkor a Blanche Monet és a Tavirózsák ragyogása igazi különlegesség lehet. Könyvajánló rovattal folytatjuk a kirakatot. Claire Polin regénye a festészet aranykorába repít, a 19. századi Franciaországba, ahol a fiatal Blanche szemén keresztül ismerhetjük meg az impresszionizmus világát. A történet középpontjában a legendás festő Claude Monet áll, de a könyvennél sokkal több. Több egy egyszerű művész életrajznál. Egy érzékeny fejlődés regény is, amely egy fiatal lány útkeresését mutatja be. Blanche nem csak a családja széthullásával és az első szerelem érzésével szembesül, hanem azzal is, hogyan találhatja meg saját hangját művészként egy férfiak uralta világban. Külön érdekesség, hogy a könyv valós történelmi alakokra épül. Blanche valóban Monet közvetlen környezetében élt, festett, és később a művész családjának része lett. Emiatt a regény egyszerre inspiráló és művészet történeti utazás is. A Blanche Monet és a Tavirózsák ragyogása tökéletes választás azoknak, akik szeretik a lassan kibontakozó, érzelmes történeteket, a festészet világát, és az olyan regényeket, amelyek után kedvet kap az ember újra elővenni Monet képeit, vagy akár ecsetet ragadni. Kellemes olvasást kívánok mindenkinek!

kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Balassagyarmaton, a Madács moziban megnézhetik a gyerekekkel a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot 2 órától. Szintén 2-től vetítik a Varázslatos titokfát. 2-től és 5-től 2D-ben Minyonok és szörnyek, 3D-ben 3:30-től és 6:30-től nézhetik meg. Toy Story 5. rész, egy jó kis animációs film, 2:30-tól 2D-ben, 4 órától pedig 3D-ben. 3:45-kor vetítik a Sacré-Cœur, avagy a Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilmet, 4 órakor lesz egy horrorfilm, Backrooms, hátsó szobák, 5:30-kor pedig a Kreml mágusa, 5:45-kor Michael, 6:00 és 8:00 meghívás. Este 8:00 megnézhetik az új Supergirl filmet, Megszállottság szintén 8:00, és Halálsíp egy horror, szintén este 8:00. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vogue

0: nagy vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bird, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1N és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Balázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Szegeden új táblák és alacsony kerítések kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a szabálytalan kerékpáros és rolleres forgalmat a rakpartmenti sétányon, a Stefánia környékén és a Korányi Fasor parki területein. Az érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a kresztáblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek. A fokozott forgalom jelentős károkat okozott a frissen parkosított zöld felületekben. A Móra Ferenc Múzeum tiszaparti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől. Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a villamos energiafogyasztás jelentős növekedésének fedezéséhez nagy stratégiai energiaforrásokra, például atomerőművekre és vízerőművekre van szüksége. Már most is az áram több mint 70%-át atomerőművek állítják elő, és ez az arány tovább nő majd. Hamarosan megközelíti a 80%-ot. Ugyanakkor a jövőben néhány előregedő erőmű kiesik a termelésből, de mint mondta, az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy a szlovákiai települések határát a szomszédos Ausztriához hasonlóan szélturbinák lepik el. Az ausztrál sajtó beszámolója szerint a hétvégén vegyvédelmi ruhás emberek lepték el Forest Beach városának tengerpartját, miután lakossági bejelentések érkeztek több ott talált rejtélyes tájról. Az ausztrál ügyhivatal gyorsan reagált és megerősítette a vélekedéseket, hogy a szétszóródott darabkák egy űrhajó indítása után hullhattak alá az égből. Mint a Facebookon később írták, a megtalált tárgyak egy űrhajó nyomástartó tartályainak tűnnek, azonosították is a valószínű forrást, miután a tárgyak helye és jellemzői összhangban vannak azonosított rakéta törmelékekkel, amelyek nemrégiben zuhantak a pályájukról a légkörbe.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
4: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
6: nagyot szól.
7: Indul egy újabb óra, kettő után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Réda Ireni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a Megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

életmód rovattal megyünk tovább a kirakatban, vajon miért ragaszkodunk a haraghoz. A harag önmagában nem rossz érzés, általában akkor jelenik meg, amikor igazságtalanságot, csalódást vagy bántást élünk át.

A gond inkább az, amikor hosszú ideig cipeljük magunkat. Olyankor a harag már nem védelem, hanem teher. Sokan azt hiszik, hogy a harag elengedése azt jelenti, helyeseljük, ami történt. Pedig nem erről van szó. Az elengedés inkább azt jelenti, hogy nem akarjuk tovább újra és újra átélni ugyanazt a fájdalmat. Az első lépés az, hogy felismerjük, pontosan mire vagy kire vagyunk dühösek. Egy emberre? Egy helyzetre? Vagy arra, hogy nem úgy alakult az élet, ahogy szerettük volna? Amíg ezt nem nevezzük nevén, addig a harag könnyen általános rossz kedvé válik. Segíthet az is, ha nem azonnal reagálunk. Egy séta, néhány mélyebb levegő, vagy akár egy rövid csend is csökkentheti az érzelmi feszültséget. A harag ugyanis gyors reakcióra ösztönöz, de a legtöbb jó döntés nyugodtabb állapotban születik. És fontos tudni, a megbocsátás nem gyengeség. Sokszor éppen a legerősebb döntés, amikor nem engedjük, hogy a múlt tovább mérgezze a jelenünket. Hamarosan folytatjuk tovább néhány gyakorlati lépéssel, ami segít a harag elengedésében, de előtte zenélünk.

0: minden idők legnagyobb slágerei, a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a kirakatban. Gyakorlati lépések a harag elengedéséhez. A harag elengedése nem egyik napról a másikra történik, inkább egy folyamat, amelyben fokozatosan visszavesszük az irányítást az érzéseink felett. Az egyik legegyszerűbb módszer az, ha kiírjuk magunkból, mi bánt, nem kell szépnek lennie, és nem kell elküldeni senkinek. Már az is sokat segít, ha a gondolatok nem csupán bennünk keringenek. Nagyon fontos a test szerepe is, a feszültség gyakran fizikailag is bennünk marad. Befeszülő vállakban, gyomorgörcsben, álmatlan éjszakákban egy kis mozgás, séta, sport vagy légző gyakorlat segíthet oldani ezt. És érdemes megkérdezni magunktól, hogy mire van most valóban szükségünk, igazságra, bocsánatkérésre, távolságra, vagy egyszerűen időre. Néha nem a másik ember változása hozza meg a megnyugvást, hanem az, hogy mi másképp kezdünk viszonyulni a történtekhez. És talán a legfontosabb. A harag elengedése nem azt jelenti, hogy felejtünk, hanem azt, hogy nem akarjuk tovább a saját energiánkat egy régisebb köré építeni. Mert a belső nyugalom sokkal többet ér annál, mint hogy mindig igazunk.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
10: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
9: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
10: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lány. A népem vezetője.
9: Kész vagy hőssé válni?
10: Mentsük meg a világot.
11: Ajana.
9: Mi az? A fogam közé ment valami?
12: Júliusban a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
13: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádnot elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait. A győri járási ügyészség 2 év letöltendő fogházbüntetést és 4 év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Macco a Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modellát a kiposztolt képeken.
1: Időjárás.
13: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
3: Közlekedés.
13: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum Vándor kiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedő értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum Vándor kiállításra.

És tovább a kirakatban Dolce Vita és Il Dolce Far Niente. Az olasz életérzésről sokaknak három kifejezés jut eszébe, amint már mondtam, a Dolce Vita, az Il Dolce Far Niente, illetve a harmadik a Passeggiata. De ezek az olaszok számára jóval többet jelentenek egyszerű szavaknál, inkább egyfajta életfilozófiát. A Dolce Vita, vagyis az édes élet nem feltétlenül luxust jelent. Sokkal inkább azt a képességet, hogy az ember észrevegye és megélje az élet apró örömeit. Egy jó eszpresszó a bárpultnál, egy hosszú ebéd a családdal, egy napsütéses délután vagy egy spontán beszélgetés a téren. Az olasz kultúrában az élet élvezete nem bűntudat kérdése, hanem természetes része a mindennapoknak. Ehhez kapcsolódik az Il Dolce Far Niente is, vagyis az édes semmittevés. Az olaszok számára a pihenés nem lustaság, inkább annak felismerése, hogy nem kell minden percben produktívnak lenni, tudni megállni, leülni egy teraszra, figyelni az utcát, vagy egyszerűen csak jelen lenni. Ez náluk az életminőség része. Talán ezért érezzük sokszor azt Olaszországban, hogy lassabban telik az idő. Nem azért, mert kevesebbet csinálnak, hanem mert jobban megélik a pillanatokat. Hamarosan folytatjuk a Passeggiatával, de előtte zenélünk.

Az olasz passzeggiatával folytatjuk tovább a nagyvilágrovatot a kirakatban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek! Az olasz mindennapok egyik legkedvesebb hagyománya a passeggiata. Ez az esti séta, amely sok városban és faluban ma is élő szokás. Általában vacsora előtt vagy után az emberek szépen felöltözve végig sétálnak a főtéren vagy a korzón, nem sportolni, nem sietni, hanem találkozni. A passeggiata valójában társasági élmény. Ilyenkor beszélgetnek, köszönnek egymásnak, megnézik, mi történik a városban, és egyszerűen csak együtt vannak. Gyerekek futkároznak, idősek üldögélnek a padokon, családok fagyiznak, és közben senki sem rohan sehová. Az olaszok számára ez a mindennapi kikapcsolódás része, illetve a kapcsolódás része is. Egy emlékeztető arra, hogy az élet nem csak munkából és teendőkből áll. A közösség, a jelenlét és az emberi kapcsolatok legalább ennyire fontosak. Talán ezért vonzó sokak számára az olasz életérzés. Nem tökéletesebb életet mutat, hanem egy kicsit tudatosabban megéltet. Ez volt az olasz Dolce Vita, Il Dolce Far Niente és Passeggiata a mai nagyvilág robotban. Tartsanak velem a továbbiakban is, jönnek a megaslágerek.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: Ne menjenek sehová, hiszen a megaslágerek pörögnek továbbra is, a kirakatnak ugyan vége, de holnap is. Várom önöket, tudják, 10 és 4 között, vigyázzanak az utakon, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a főtéri szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Felhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánya.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
5: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 16 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekesversenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díja nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első három helyezettjét is kihirdeti.
9: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg.
8: A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Banázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Halálbüntetésre ítélt egy kelet-kínai bíróság egy korábbi városi tisztviselőt, a 69 éves Yang Zhu Lint, aki a vád szerint 3 évtized alatt több mint 100 milliárd forintnak megfelelő yuan kenőpénzt fogadott el. A volt vezetőt vesztegetés elfogadása mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták. Az állami média szerint befolyását arra használta, hogy másoknak építési szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást intézzen pénzért és értéktárgyakért cserébe. cserébe. Kínában meglehetősen ritka, hogy gazdasági bűncselekmények miatt ítéljenek halálra valakit, habár különösen nagy összegű korrupciós ügyekben erre is van példa. Zhang Julin együttműködött a hatóságokkal, bűneit beismerte és megbánását fejezte ki, ám a bíróság álláspontja szerint az ügy súlya miatt ez nem volt elegendő az enyhébb büntetéshez.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
11: Főként borús, de időnként kis ideig napos idő várható. Elvétve fordulhat elő rövid esőzés. 27 fok lesz.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
6: Közlekedés.
11: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Váci hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
0: Közlekedés.
1: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

0: Salut! Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Amaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
12: A szigetem, a népem nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
11: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
12: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
11: Hogy hőssé válni?
12: Mentsük meg a világot.
13: Vajana.
11: Mi az? A fogam közé ment valami?
13: Júliusban a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 17 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
16: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénz visszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Vác hivatalos honlapján és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatya az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek.
17: Közlekedés.
16: Napközben a kettes úton Sződligetnél és Vác határában várható trafipax. Mérik az autósok sebességét a 22-esen is, Ipolyszögnél és Őrhalomban. Drága fotók készülnek a 12-esen, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton is.
18: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
19: mega jó hangulatban.
20: Megafon, nagyot szól.

0: zenélők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám. Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 8-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Nyerges Andreát, a Nógrád vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara projektvezetőjét hallják.
4: Ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban. Van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, és ezt az adatlapot kell kitölteni, 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak.
3: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első 3 helyezettjét is kihirdeti. Csukán és Szerémi Andrea szervezőt hallják.
5: Háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg. Széchenyben ilyet szeretnénk szakmai zsűri előtt, és valóságosan hagyj mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat. És Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a Művelődési Házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, a zeneszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá. Így született meg, és hát a tegnapi naptól már én él a versenynek a honlapja is.
3: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható adminisztrációs mulasztásról van szó. 2 év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. Bíró Györgyöt, a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnökét hallják.
6: Tavasszal pályáztunk 36-szor. 29-szer dicséretesen teljesítettük azt, hogy ingyen és bérmentve táborokat csinálunk a gyerekeknek. Saját időnkből, saját pénzünket adjuk hozzá, mert mi pályázunk hozzá. A pályázaton kívül nekünk még szponzori díj kell, majdnem annyi, mint a tábor, hogy ezt megvalósítsuk. Ezt mi megtesszük, és adjuk a szabadidőnket és a szakmánkat. Megnyertük a pályázatot, de sajnos úgy nyertük meg, hogy nyáron már nem tudjuk megcsinálni, mert amikor testület döntött, akkor már május vége volt, és már nem lehet. Ez iskola véget ért. 8. hó, 9-én megkaptam azt a levelet a kormánytól, hogy az alapítványunknak véget ért a mandátuma. Ezt jeleztem a jegyzőasszonynak, és kértem, hogy mint az önkormányzat alapítványának a fenntartója, alapítója, kezdje el azt a folyamatot, hogy újra alakítsák a tisztségeket, újra osszák a tisztségeket, és folytassuk ezt a dolgot. Nem gondoltam, hogy nyilván nem tudom ősszel megcsinálni, amikor a harmadik hónapja tartott a programnak, vagyis a tisztségviselő kijelölése, különböző, én nem tudom, jogi procedúrák, akkor írtam egy levelet a jegyzőasszonynak, a illetékes szociális osztályvezetőnek, az alpolgármester uraknak, nem csak mint alpolgármester urak, hanem mint a kuratóriumunknak a tagjai is, akik ugye egy hajóban evezünk, kéne eveznünk. Nem kaptunk levelet. 7 éve nem kaptam sem egyiktől, sem másiktól. A levél odaért. Úgy gondolom, ez nem csak számomra méltatlan, hanem mint alapítvány elnökétől, hanem mint Váci polgártól sem.
3: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Váci hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. Több mint 1,5 tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett freestyle feeder kupán. Az A-szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B-szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C-szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik ért el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg most példánnyal érdemelte ki a külön díjat.
1: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Vodafone idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Na, püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
3: Jó húsban vagy, cibém.
2: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
3: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
4: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
0: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
10: Szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
9: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
10: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
9: Hogy hőssé válni?
10: Mentsük meg a világot!
11: Ajana!
9: Mi az? A fogam közé ment valami?
11: Júliusban a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
13: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsol adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek.
14: Több mint fél tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett Freestyle Feeder kupán. Az A-szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B-szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C-szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik ért el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg most példánnyal érdemelte ki a külön díjat. Szegeden új táblák és alacsony kerítések kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a szabálytalan kerékpáros és rolleres forgalmat a rakpartmenti sétányon, a Stefánia környékén és a Korányi Fasor parki területein. Az érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a kresztáblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek. A fokozott forgalom jelentős károkat okozott a frissen parkosított zöld felületekben. A Móra Ferenc Múzeum tiszaparti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől. Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szerint nem lehet lépést tartani a mesterséges intelligencia rendkívül gyors ütemű fejlődésével, és globálisan összehangolt szabályozásra lenne szükség, a különösen a gyerekekre leselkedő veszélyek csökkentésére. A főtitkár kifejtette, a legnagyobb kockázatot jelenleg az jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan fejlődik, a kapacitások egy szűk körkezében összpontosulnak, és a generált tartalmak veszélyeztetik a tények és információk integritását.
13: elismerve azt, hogy az új technológia felgyorsíthatja a fejlődést, javíthatja az egészségügyi ellátást és megkönnyítheti az oktatáshoz való hozzáférést. Guterres azt szorgalmazta, hogy elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásainak megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Az ausztrál sajtó beszámolója szerint a hétvégén vegyvédelmi ruhás emberek lepték el Forest Beach városának tengerpartját, miután lakossági bejelentések érkeztek több ott talált rejtélyes tájról. Az ausztrál ügyhivatal gyorsan reagált és megerősítette a vélekedéseket, hogy a szétszóródott darabkák egy űrhajó indítása után húrhattak alá az égből. Mint a Facebookon később írták, a megtalált tárgyak egy űrhajó nyomástartó tartályainak tűnnek, azonosították is a valószínű forrást, miután a tárgyak helye és jellemzői összhangban vannak azonosított rakétatörmelékekkel, amelyek nemrégiben zuhantak a pályájukról a légkörbe. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Makoa Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
0: Közlekedés.
13: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekesversenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első három helyezettjét is kihirdeti.
3: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Váci hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon.
2: A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami TV Társaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Banázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Halálbüntetésre ítélt egy kelet-kínai bíróság egy korábbi városi tisztviselőt, a 69 éves Yang Zhu Lint, aki a vád szerint 3 évtized alatt több mint 100 milliárd forintnak megfelelő yuan kenőpénzt fogadott el. A volt vezetőt vesztegetés elfogadása mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták. Az állami média szerint befolyását arra használta, hogy másoknak építési szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást intézzen pénzért és értéktárgyakért cserébe. Kínában meglehetősen ritka, hogy gazdasági bűncselekmények miatt ítéljenek halálra valakit, habár különösen nagy összegű korrupciós ügyekben erre is van példa. Zhang Zhulin együttműködött a hatóságokkal, bűneit beismerte és megbánását fejezte ki, ám a bíróság álláspontja szerint az ügy súlya miatt ez nem volt elegendő az enyhébb büntetéshez.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
0: Reklám.
2: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 21 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban. Majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezés ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Szegeden új táblák és alacsony kerítések kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a szabálytalan kerékpáros és rolleres forgalmat a rakpartmenti sétányon, a Stefánia környékén és a Korányi Fasor parki területein. Az érintett szakaszok gyalogos övezetnek számítanak, ahol a kresztáblák egyértelműen tiltják a kétkerekű járművek használatát. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan továbbra is a gyalogosoknak fenntartott útvonalakon közlekednek. A fokozott forgalom jelentős károkat okoz a frissen parkosított zöld felületekben. A Móra Ferenc Múzeum tiszaparti környezetében a szakemberek már elvégezték a kipusztult növényzet visszatelepítését, amelyet alacsony kerítésekkel határoltak el a közlekedőktől. Az önkormányzat a gyalogosok biztonságának növelése és a környezetvédelem érdekében további figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről döntött. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a villamos energiafogyasztás jelentős növekedésének fedezéséhez nagy stratégiai energiaforrásokra, például atomerőművekre és vízerőművekre van szüksége. Már most is az áram több mint 70%-át atomerőművek állítják elő, és ez az arány tovább nő majd. Hamarosan megközelíti a 80%-ot. Ugyanakkor a jövőben néhány előregedő erőmű kiesik a termelésből, de mint mondta, az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy a szlovákiai települések határát a szomszédos Ausztriához hasonlóan szélturbinák lepik el. Az ausztrál sajtó beszámolója szerint a hétvégén vegyvédelmi ruhás emberek lepték el Forest Beach városának tengerpartját, miután lakossági bejelentések érkeztek több ott talált rejtélyes tájról. Az ausztrál ügyhivatal gyorsan reagált és megerősítette a vélekedéseket, hogy a szétszóródott darabkák egy űrhajó indítása után hurhattak alá az égből. Mint a Facebookon később írták, a megtalált tárgyak egy űrhajó nyomástartó tartályainak tűnnek, azonosították is a valószínű forrást, miután a tárgyak helye és jellemzői összhangban vannak azonosított rakéta törmelékekkel, amelyek nemrégiben zuhantak a pályájukról a légkörbe.
0: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
0: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Mystery Gang. A Petrofon, az Omahazi RT, Kuki és a Soler Sold Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
0: 22 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 8-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
4: Nógrád vármegye legjobb vendéglátóhelyéről készít toplistát a Kereskedelmi és Iparkamara. A minősítés során nem csak a hagyományos éttermek értékelését végzik el, hanem a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjainak megfelelő osztályzásokra lehet számítani, mondta a Megafonnak a projektvezetője. Nyerges Andrea úgy fogalmazott, az előkészítő munka során már az is kiderült, hogy a gasztrotérkép ismeretszerzésre is alkalmas lesz, mert eddig úgy tűnik, hogy számos vállalkozó még a térségen belül sem ismeri egymást, ezért a kamara számára kiemelt jelentőségű, hogy elkészüljön ez az adatbázis. A gasztrotérképen azok a helyek szerepelnek majd, amelyek Palókország ízei minősítéshez jutnak hozzá. A Kamara Bíráló Bizottsága a pályázaton induló vendéglátók minősítésre szánt ételkínálatát vizsgálja majd. Az előzetes felmérés során a vállalkozók kétoldalas adatlapot töltenek ki szeptember 15-ig, majd a bizottság tagjai személyes szemlét és kóstolás követően alakítják ki véleményüket. Nyerges Andreát, a Nógrád vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara projektvezetőjét hallják.
5: Ez a nógrádi gasztrotérkép, amin azok a helyek lesznek, azok szerepelnek majd, amelyek megkapják a Palócország ízei minősítést, tehát a gasztrotérképet majd bárki használhat, itteniek, helyi lakosok, az ide érkező vendégek, turisták, akik szeretnének jó helyeket felfedezni Nógrádban. Van egy jelentkezési lap, pályázati adatlap, és ezt az adatlapot kell kitölteni, 5 tagú bíráló bizottságot hozott létre a kamara, ők fogják elbírálni a pályázatokat, természetesen kóstolóra, helyi szemlére is kivonulnak.
4: Akár 101 éves jelentkezőket is várnak a Széchenyi énekes versenyre, amelyben pop, rock, jazz, musical és operett kategóriában keresik a térség tehetségeit. Csukáni Szerémi Andrea szervező nagy érdeklődése számít, ezért előszűrést alkalmaznak a versenyben. Mindenkitől azt várják, hogy egy az internetre feltöltött produkciójával jelentkezzen a megméretésre. Az augusztus 15-i döntőbe már a kiválogatott versenyzők jutnak be. A Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre előzetes nevezési díjjal nevezhet bárki különböző korosztályos kategóriákban. A fődíjas egy emlékkupát és 300 ezer forintot kap, továbbá munkájáról professzionális stúdiófelvétel is készül. A zsűri az egyes kategóriák első 3 helyezettjét is kihirdeti. Csukán és Szerémi Andrea szervezőt hallják.
6: Háttérbe szorultak az igazi szakmai énekversenyek, ahol nem a show a lényeg. Széchenyben ilyet szeretnénk szakmai zsűri előtt, és valóságosan hagyj mutassák meg a hangjukat, tehetségüket, dalokat. És Unodi Kornél keresett meg engem, aki most a művelési házunknak az üzemeltetője, hogy ő szeretne egy tehetségkutatót. Aztán én elmondtam neki, hogy nekem ez egy bizonyos szerzőnek a nevével fűződik össze, Majláth Júliájéval, és mivel Kornélnak is tetszett az ötlet, így elindultunk ezen a vonalon. Hát nyilván nekünk a jogutódokkal, a zeneszerző jogutódjával ezt meg kellett beszélni, de a jogutódok, a család, a rokonság is nagyon pozitívan állt hozzá. Így született meg, és hát a tegnapi naptól már én él a versenynek a honlapja is.
4: Eddig 29-szer szervezett egészségtábor gyerekeknek egy váci civil szervezet. Minden évben kaptak önkormányzati támogatást, azonban idén csak későn döntöttek annak aktuális odaítéléséről, ezért elmarad, mondta a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnöke. Bíró György ismertette, alapítványuk saját erejüket, idejüket és pénzüket is hozzátette eddig a gyerekek nyári táboroztatásához, de a folyamat idén megszakadt. Az elnök méltatlanságot emleget, mert az önkormányzati hivatalhoz kapcsolható tartó adminisztrációs mulasztásról van szó. Két év alatt sem sikerült elvégezni az alapítvány stabil működéséhez szükséges jogi munkát. Ráadásul a mulasztásból eredően pénzvisszafizetésre kötelezi a Váci önkormányzat azt az alapítványt, amelynek kuratóriumában az alpolgármesterek is benne ülnek. Bíró György úgy fogalmazott, azt hitte, hogy egy hajóba neveznek. Bíró Györgyöt a Vácváros Környezetvédelmért Alapítvány elnökét hallják.
2: Tavasszal pályáztunk 36-szor. 29-szer dicséretesen teljesítettük azt, hogy ingyen és bérmentve táborokat csinálunk a gyerekeknek. Saját időnkből, saját pénzünket adjuk hozzá, mert mi pályázunk hozzá. A pályázaton kívül nekünk még szponzori díj kell, majdnem annyi, mint a tábor, hogy ezt megvalósítsuk. Ezt mi megtesszük, és adjuk a szabadidőnket és a szakmánkat. Megnyertük a pályázatot, de sajnos úgy nyertük meg, hogy nyáron már nem tudjuk megcsinálni, mert amikor testület döntött, akkor már május vége volt, és már nem lehet. Ez iskola véget ért. 8. hó, 9-én megkaptam azt a levelet a kormánytól, hogy az alapítványunknak véget ért a mandátuma. Ezt jeleztem a jegyzőasszonynak, és kértem, hogy mint az önkormányzat alapítványának a fenntartója, alapítója, kezdje el azt a folyamatot, hogy újra alakítsák a tisztségeket, újra osszák a tisztségeket, és folytassuk ezt a dolgot. Nem gondoltam, hogy nyilván nem tudom ősszel megcsinálni, amikor a harmadik hónapja tartott a programnak, a tisztségviselő kijelölése, különböző, én nem tudom, jogi procedúrák, akkor írtam egy levelet a jegyzőasszonynak, az illetékes szociális osztályvezetőnek, az alpolgármester uraknak, nem csak mint alpolgármester urak, hanem mint a kuratóriumunknak a tagja is, akik ugye egy hajóban evezünk, kéne eveznünk. Nem kaptunk levelet. Két éve nem kaptam sem egyiktől, sem másiktól. A levél odaért. Úgy gondolom, ez nem csak számomra méltatlan, hanem mint alapítvány elnökétől, hanem mint Váci polgártól sem.
4: Újabb munkagép okozott riadalmat Salgótarjánban. A Bajcsi úti közúti forgalomban haladt az a kamion, amely egy munkagépet szállított, azonban annak markoló kanalát nem sikerült stabilan rögzíteni. A meglazult alkatrész kifordult a helyéről, és az út mentén lévő egyik épülethez ütközött, abban 3 méteren okozott anyagi károkat. A forgalomban a kamion mögött haladó autósok megijedtek, mert félő volt, hogy ha a teherautó tovább halad, a munkagép akár lezuhanhat róla, és nem csak a házra, hanem az autókra és a benne utazókra is veszélyessé válhat. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállítmányozó cég és a helyi vállalkozás megegyeztek az anyagi kárt illetően. Emlékezetes, a múlt héten szintén Salgótarjánban szintén egy munkagéppel történt gond. A Rákóczi út felújítása közben egy markológép alatt beszakadt az úttest, és szinte elnyelte a föld. Végül sikerült kiemelni a gödörből a gépet, senki sem sérült meg. A Váci önkormányzati testület többsége úgy döntött, hogy mostantól szűkítik a képviselők megszólalási lehetőségét. Kisebb időkeretben beszélhetnek az üléseken. Emellett a helyi újságban, a Váci Hírnökben, a továbbikban nem fogják kötelezően megjelentetni a képviselők saját munkájáról készített rendszeres írásos beszámolókat. A baloldali városvezetés azt is jóváhagyta, hogy a továbbiakban nem kell objektív és kiegyensúlyozott tartalomszolgáltatást végezni az újságban, Váci hivatalos honlap és más önkormányzati érdekeltségű felületeken sem. Emellett azt is elfogadták, hogy a képviselők nem kérhetnek segítséget a jegyzőtől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Erre kizárólag a polgármester és az alpolgármesterek jogosultak a továbbiakban. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, a demokratikus működés rovására döntöttek Vácon. Több mint fél tonna halat fogtak ki a Ludányhalásziban rendezett freestyle feeder kupán. Az A-szektorban ifjabb Csőke Imre bizonyult a legeredményesebbnek 42,56 kg-os fogással. A B-szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szolnoki Zsolt, aki 63,57 kg halat fogott. A C-szektorban a nap legnagyobb összfogását Posgai Patrik ért el 70,47 kg-mal. A nap legnagyobb halát ifjabb Csőke Imre fogta, aki egy 9,83 kg-os példánnyal érdemelte ki a külön díjat.
1: Közlekedés.
4: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1N és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezés ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Banázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádnot elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait. A győri járási ügyészség 2 év letöltendő fogházbüntetést és 4 év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Makoa Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a 1,5 éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 9-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Kucsák Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsára képviselő asszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa, ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ez Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriás lagziáról, amely pénteken volt a New Yorki Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egyben Fentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig írt dala közül ez tetszik neki a legjobban.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól. Oh, yeah.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Kucsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kucsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kucsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páthi István, a Mi Hazánk politikusa, ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ezt Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriás lagziáról, amely pénteken volt a New York-i Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig ért dala közül ez tetszik neki a legjobban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa, ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ezt Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárca vezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriás lagziáról, amely pénteken volt a New Yorki Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig írt dala közül ezt tetszik neki a legjobb.